0: Három hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány is gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi. Értékekkel érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és hát Major Eszter többször meghallgatta már azt a konfot, amit most mondani fogok, hogy igen, ebben a műsorban olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író ember, aki egész életében alkotott, ráadásul még dalszövegeket is, olyan dalszövegeket, amelyeket valószínűleg a Sláger FM éjjel-nappal játszik, de nagyon sokat. Könyveket is írtál, fogsz is írni, hát és hát nagyon izgalmas az, amivel most érkeztél. Örülök neked, már rég találkoztunk.
2: Én is örülök.
1: Szépen. Hogy vagy, Eszter?
2: Köszönöm.
1: Lelkileg?
2: Jól. Egyébként ez a tavasz, ez új.
1: Maradjon is így.
2: Igen, új lendületet hozott. És,
1: alkotóként is?
2: Igen, nekem mindig alkotóként is egyébként. Most egy másfél éve kezdtem el úgy írni, kicsit ebből a börtönből kiszabadulva, hogy ugye felkérésre írni, hogy a saját örömömre. Keresem még a helyem ebben, különféle műfajokban próbálom ki magam, és tavaly volt Fodor Ákos halálának és születésének is kerek évfordulója, úgyhogy visszatértem a haikukhoz, mert egyébként régen írtam haikukat, és elkezdtem újra haikukat írni. Amiből elég sokat meg lehet írni, mert egy rövid. Versforma, meghatározott szótagszámmal és sorokkal, és Fodor Ákos szellemében kezdtem el írni. Én nem tudok olyan gyönyörű kis háromsoros ékszer dobozokat írni, mint ő, úgy gondoltam, hogy viszont ezeket elő lehet csalogatni másokból, úgyhogy haiku kérdésverseket írtam, és ez most egy kicsit ugye a központi témája.
1: És ezt a TikTokon meg is lehet nézni.
2: Igen, elkezdtem a TikTokon megosztani
1: ezeket. Teszed fel a kérdéseket, nagyon jó, mert elgondolkodtad vele egyébként a kérdésekkel, és azért is jó, hogy most beszélünk erről, mert készülnek a workshopok, a haiku workshopok. Hú, de jó lesz. Csak mondjuk már el, kérlek, az elején, mert nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tudja, hogy mi az a haiku.
2: A haiku egyébként egy japán versforma, amiben a természetről írtak általában. Nincs címe, nincs benne kérdés, nincsenek benne rímek, három sor, egy öt, egy hét, és még egy öt szótagos sor az egész.
1: De az élet nagy kérdéseiről? Vagy még az sem feltétlenül?
2: A japánok a természetet írták le vele, és azt nyilván összekapcsolva valahogy az emberrel. Uh-huh. Fodor Ákos bölcseleteket tett bele, olyanokat, amik elolvasod, és hogy három sorban hogy lehet olyat mondani, hogy fejbe veri az embert. És én azért nem próbálkoztam ezzel, mert ugye én a dalszövegekhez vagyok szokva, ahol mondjuk van egy bemondás, ami tök jó, meg a refrén, de hogy azért hosszabb, meg a versek is hosszabbak, mint egy haiku, hogy most akkor abba úgy beletenni azt a kis bölcseletet, meg azt gondoltam, hogy hát nekem még nincsen annyi életbölcseletem, hogy de tudom azt, hogy min érdemes mondjuk gondolkodni. Mm. Sok-sok kérdést teszek fel. Én benne maradtam ebben a miért korszakomban szerintem.
1: Hát ja, de az a jó, nem? Hát ez visz előre.
2: Igen,
1: alkotóilag.
2: Igen, én nagyon sokat kérdezek, és egyébként például amikor jártam filozófia iskolába, akkor azt mondták, hogy a filozófus kérdez, a filozófus kérdezi meg minden nap, hogy ki vagyok én, mert ez is vagyok, az is vagyok. Most már az ember tudja azt, mert beszél erről a pszichológia is, hogy különböző területeken vagyunk valakik. Uh-huh. De vannak olyan kérdések, amit azért érdemes föltenni, mert lehet, hogy az emberek, vagy talán én magam sem gondolkodnék rajta, hogyha reggel nem tenném fel magamnak ezeket a kérdéseket, és ezeket tettem kis haikukba.
1: És ezen így agyalsz egész nap egyébként?
2: Úgy van, hogy amikor hallok valamit, és elgondolkodom rajta, akkor gyorsan írok róla egy haikut. És most már minden hétre van egy, tehát 56 haiku van olyan, amit azt gondolom, hogy úgy hogyha az ember bárkivel szemben vagyok, és mond egy számot, és abból az 56-ból kiválasztok egyet, akkor az hasznos lesz.
1: Akár már könyvbe is ki lehetne adni.
2: Igen, erre gondoltam méghozzá úgy, hogy én szeretem a sorsra bízni a dolgokat, tehát, hogy végülis így kisorsolni azt a haikut, ami arra a hétre minden nap elgondolkodhatja az embert. Úgy képzeltem, hogy lesz benne egy kis pörgentyű, mint a ruletben, megpörgeti az ember, kijön az a szám.
1: Zseniális.
2: És akkor azon az egy kérdés.
1: Hát játszva gondolkodtatsz el. Azért az fontos.
2: Igen, szóval, hogy ha nincs kedve megpörgetni az embernek, akkor nem pörgeti meg, de hogyha mondjuk ott lenne a polcokon ez a könyv, akkor, akkor talán hozzáadhatna az emberek életéhez.
1: Hát abszolút, ezek irányadók vagy útravalók is lehetnek napi szinten.
2: Igen, és érdemes szerintem tényleg akár egy hétig minden nap feltenni az embernek magának ezt a kérdést, hogy hogyan alakul benne a válasz.
1: Szerint, és a workshopokon például megtanítanád a többieket, az alkotó szellemű embereket erre?
2: Én arra gondoltam, hogy az a legjobb formája, hogy ott mindenki pörget vagy húz magának uh-huh. egy haikut, és a válaszverset írja meg rá.
1: Mert ezt is lehet.
2: Igen.
1: Szuper. Neked egyébként hoz ez minőségi változást a napodba?
2: Igen.
1: Gondolkodás szempontjából is?
2: Igen, abszolút. Most nem mondom, hogy én húzom ezeket a saját haikúimat, de hogy én nagyon sok kérdést teszek föl magamnak is. És van olyan, amin pörgetem magam, és van, amikor meg csak hagyom, hogy megérkezzen a válasz. Nem kell mindig mindenbe beleavatkoznunk szerintem, uh-huh. ami körülöttünk van, vagy ami velünk történik. Egy-egy jó kérdés olyan kapukat nyithat ki, hogy egyszer csak így beesik a válasz, és felismeréseket hozhat.
1: Uh-huh. Ugye, amíg nem éltek a mikrofonok, itt beszélgettünk alkotókként az alkotás lélektanáról, hogy ki miért ír, ha ír. Te egyértelműen akkor iparos voltál popzenei dalszövegíróként? Az iparosságnak lehet nevezni?
2: Tulajdonképpen igen, mert bár az ember beleteheti a saját élettapasztalatát abba is, a dalszövegekbe, de azért alapvetően meg kell felelnünk, és a kell az tényleg fontos, mert hogyha nem felelünk meg azoknak a kritériumoknak egy-egy dal kapcsán, akkor egyszerűen nem fogja visszaadni azt, ami miatt eljött hozzánk, bocsánat, az énekes.
1: Mármint maga az előadó, ugye, aki megbízott.
2: Igen, és akkor ott nagyon fontos, hogy milyen a dal, ki énekli, milyen szó használat
1: milyen
2: van benne,
1: zene?
2: Milyen a zene. Tehát ez ebből lesz egy egység.
1: De az van még, ugyanúgy írod a dalszövegeket?
2: Igen, igen. Szeretem egyébként nagyon, és azt kértem, vagy úgy kimondtam magamban, hogy szeretnék zenekarokkal dolgozni, mert ugye egyes előadók

0: elmegyek. És akkor ott a prozódiában, hogy gondoltam, annak a sornak az eléneklését sokat tudok segíteni. Viszont tényleg elszigetel ez a, hogy egyedül ír az ember otthon. És hogyha mondjuk egy ilyen workshopot csinálunk, akkor mégiscsak úgy a kultúra keretein belül találkozunk másokkal. Járok különféle kurzusokra. Ott azért szembesülök azzal, hogy nagyon más gondolok egyébként a verselésről, mint egyébként gondolnak. Nem tudom, hogy azért, mert hogy 30 éve írok dalszövegeket, és onnan közelítem meg, vagy egyébként is másfajta verseket írnék, mint mások, de még úgy keresem a helyem ebben, de azt hiszem, hogy egyébként ilyen haiku kérdéseket sem láttam még máshol.
1: Na, jó is, hogy mondod, hogy lehetne ezeket énekelni, szerinted?
0: A haikukat?
1: Vagy annyira nehéz, pont amiatt, hogy a szabadsága miatt, ami nem feltétlenül szabadság, mert igen, egy nagyon szigorú keretrendszerben.
0: Nagyon rövid is, tehát, hogy emiatt szerintem nem lehetne elénekelni.
1: Akármilyen új hullámos verzióban sem.
0: Nem, lehet, hogy rá lehetne engedni a szunót, és megnézni, aha, mit csinál belőle, de akkor az egy ilyen, hát mondjuk egy olyat lehetne, egy meditatív zene, és akkor folyamatosan ott van alatt ez a kérdés, de szerintem azt nem énekelni inkább, hanem úgy elsuttogni.
1: Na jó, te kezdted el behozni az AI-t, meg a mesterséges intelligenciát, nem akartam ezzel jönni magamtól, de hát akkor, ha itt ülsz, meg már így feldobtad a labdát, akkor nem fogom kikerülni. Mi van most a dalszövegírásban? Mit látsz magad körül? Elárasztották a ChatGPT-t és költemények az étert?
0: Én eléggé hamar kiszűröm, hogy mi az, ami AI-jal íródott. Ezeken a kurzusokon is látom, hogy kik használják. Uh-huh. Nem tudom, valahogy úgy lehet érezni, bár egyszer volt egyébként Sebestyén Áronék csináltak egy olyat, hogy az AI és de mondjuk az angolul volt, úgy nehezebben ítélem meg, hogy csináltak három dalt, az egyiknél abszolút az AI írta a szöveget, volt egy feles, és volt, amit meg ők írtak, és hát szavaztam, és nem sikerült eltalálnom, de szerintem magyarul jobban megérezzük, hogy mi az, amit...
1: Mert még nincs olyan szinten.
0: Nincs olyan szinten. Én szoktam beszélgetni a ChatGPT-vel, meg is kérdeztem, hogy ő ezt hogy csinálja. Nyilván semmi lélek nincs benne, el tudja mondani azt, hogy panelekből rakja össze. Amikor azt mondom, hogy keresek egy rímet erre vagy arra, és mondjuk nem a rímszótárt használom, mert éppen nyitva van a ChatGPT, nem tud jót mondani, nem tud jó rímet mondani, vagy azt mondom, hogy keresek ide egy jelzőt, aminek mondjuk hosszú, rövid ugye a szótag hosszúságai, és nem tud. Még csak azt sem tudja, tehát nem is annyi szótagot ír, és akkor mondom, hogy hát ha-hó, és akkor... De ez segített már abban, hogy nagyon nem találtam egy jelzőt, és leírtam, hogy én mit írnék oda. És akkor feldobott párat. Azt hiszem, talán így egy az egyben nem vettem még át, csak akkor elgondolkodom, hogy ez is lehet.
1: Hát ötletként.
0: Akkor viszont, ha ebből kiindulok, akkor ide ez is jó. Tehát, hogy igen, de mi felelősségünk?
1: Tehát néha egy asszisztens.
0: Asszisztensként, igen. Okay. És akkor már nem is annyira magányos.
1: Igen. Meg nem annyira költséges, mint ha...
0: Igen, de egyébként hozzáteszem, hogy nagyon félre tudja vinni az embert, és nem tud meghatározott szótag számra írni egyáltalán.
1: Hát csak szó számolni se, én azt vettem észre.
0: Igen, most például egy bankszámlaszámot kerestem az interneten, és ugye beírtam, és akkor ugye már az AI alapú keresés van, és nem jól írta, tehát egyel arrébb írta, tehát hogy szerintem ne bízzunk benne.
1: Igen, most még semmiféleképpen, 100%-ig. Meg hát szerintem az emberi kreativitás az egyre inkább értékelődik föl.
0: Én is ezt gondolom.
1: De a zenészek is értékelik? Most erre vagyok kíváncsi.
0: Az egyéni dalszövegeket? Abszolút. Igen. Olyanba futottam mostanában bele, hogy az egyik előadó megírta egy pár sort, amit ő szeretett volna, és ugye arra ráengedte a zenekészítőt, és akkor ugye az adott egy formát az ő szövegének. De hát olyan butaságok voltak benne, és akkor átküldte, és megbeszéltük, hogy megtartjuk azt, amit ő talált ki. Most már látjuk a szótagszámot, hogy hogy van, de az összes többit meg megírtam én, mert hogy összefüggéstelen dolgok voltak benne. Tehát okosan lehet használni, de én azt érzem, hogy mint ahogy bejöttek a dob programok, attól még
1: ugyanúgy van zene is.
0: Attól még van zene is, vannak dobosok.
1: Sőt, hát én a nagy zenekaroktól hallottam, hogy egy csomószor a dobosot se volt a lemezfelvételeken, mert megcsinálták egyébként.
0: Igen, de aztán amikor meg koncert
1: akkor
0: van,
1: akkor meg le tudta dobolni simán, meg még jobb is volt.
0: Igen. Úgyhogy ezzel már a dobosok

0: átmentek, ezt tudom, mert ugye a férjem dobos, tehát
1: na, ő, akkor pontosan.
0: Igen, és ő is azt mondta, hogy megtanulta kezelni a dobprogramokat, ezzel egyébként a saját életét is megkönnyítette. Uh-huh. Szóval, hogyha úgy tudjuk használni, hogy megkönnyíti az életünket, az jó, de nem szabad elfelejteni, gondolkodni, és kérdéseket föltenni, hogy visszakanyarodjak a haikukhoz.
1: Na, ugye nekem szintén a kérdések régi mániám, mert mindig azt mondom, hogy olyan kérdésekkel kell dolgozni, hogy feltétlenül gondolkodni érdemes. És ez valahol egy agytorna is. Meg hát önfejlesztés szempontjából sem rossz néha ránézni saját magunkra.
0: Igen, meg azért bekúszott már az, hogy az emberek megkérdezik maguktól ilyen különböző pszichológiai oldalakon, vagy nem tudom, lehet olvasni, akárhogy kérdezzük meg, hogy miért lehetünk ma hálásak, nem? Uh-huh. Például egy ilyen kérdés. Jó, mondjuk én ennél egy kicsit bonyolultabbakat írtam. Vannak benne egyébként nagyon egyszerűek, például, hogy ami azt kérdezi, hogy feküdtél már le csak úgy a fűbe, hogy megnézd a csillaghullást, ezt nyilván az fogja majd kipörgetni, aki nem áll meg megnézni az életnek a szépségeit, mert mindig szalad valahova, de például olyan kérdés is volt, hogyha, és azt föl is tettem, hogyha egy napod lenne már csak az életedből, akkor azt kivel töltenéd.
1: Te szoktál idézni dalszövegeket mástól?
0: Hol?
1: Mit tudom én, bárhol? Napi szinte, ha eszedbe jut.
0: Ja.
1: Mit tudom én, az, aki szép, az reggel is szép.
0: Ja,
1: ahogy Charlie énekelte.
0: Igen. És ott vannak olyanok, hogy valaki azt mondja, hú, hogy már megint hogy eltelt a nap, és akkor rögtön az ember hozzátesz, hogy ahogy mindig szokott. Igen. Tehát, hogy igen.
1: Na, szóval azt észrevetted már a saját munkásságodból, hogy tőled idézgetnek ugyanígy?
0: Szerintem vannak olyanok, én azon vagyok mindig ledöbbenve, amikor magukra tetováltatják az emberek
1: a
0: sorokat.
1: Ja, hát ez meg a másik. Hát
0: az
1: azt már megélted, hogy a saját soraidat
0: az
1: láttad?
0: A Hooligans vonal, igen, az Apám című dalból például.
1: Gondoltam.
0: Elég sok tetoválás van. De szokták egyébként, mert a kicsi szívet, a Szekeres Adrián kicsi szívét, azt igen. Meg azért úgy szoktam látni, például bárhol van az, hogy kimondja valaki, hogy hát ez úgy egyben van olyan kerek egész, akkor mindenki rögtön a Berecki dalra gondol, szóval, hogy...
1: Na, pont erre gondoltam, igen, hogy igen. Ezt megélni azért, ez felelősség is, nem csak jó érzés, hogy olyanokat teszel le, meg hagysz a kollektív emlékezetben is akár, de a kultúrában mindenképp, hogy ott lesz a lenyomatod, és ez túlél.
0: Igen, de ezen tényleg nem
1: gondolkodsz.
0: Nem.
1: Vagy lehet, hogy az még...
0: Nem szoktam.
1: Békjókat is tenne rád?
0: Igen, szerintem úgy írni, hogy na most akkor olyat írni, hogy akkor húha, hogy akkor, meg egyébként nem lehet tudni. Uh-huh. Tehát, hogy nincs semmi másom, mint kifejezés, az nem egy nagy szám szerintem. De ott együtt az Attila hangjával, azzal a...
1: A nagyvilágon már hozzá is teszi a,
0: igen,
1: az
0: igen,
1: ember.
0: Igen. Szóval, hogy ezek később derülnek ki egyébként, nem így kell írni. Úgy kell írni, hogy adjunk át értéket, de úgy nem, hogy ezzel most mit hagyunk itt.
1: De ösztönösen írsz?
0: Igen. Igen. Sok kutatómunkát végzek, mielőtt nekiállok egy dalnak, és aztán utána nagyon hamar meg tudom emiatt írni. Tehát, hogyha megvan az irány, megvan a szókészlet, amivel szeretnék dolgozni, akkor utána már ösztönösen megy, igen, de nem csak úgy jön az az ösztön, meg nem csak úgy jön az az ihlet, hanem azért előtte meg kell dolgozni.
1: Uh-huh. Ha most bárkinek az érdeklődését felkeltette ez a haiku workshop, akkor téged kereshet a weboldaladon, meg a közösségi oldalakon keresztül?
0: Igen, abszolút.
1: Major Eszter néven.
0: Igen.
1: Találnak meg. A hivatalos oldal is így van?
0: Van egy olyan oldalam, hogy majoreszter.com, oda a dalszövegeket rakom fel. Nem is tudom, hogy ott van-e elérhetőség, majd akkor teszek a honlapra, de van egy Major Eszter dalszövegíró Facebook.
1: Az a hivatalos,
0: igen,
1: Facebook oldal. Ott elérnek.
0: Igen. Egy baj volt vele, hogy azt hiszem, nem is tudom, talán egy vagy két évet, nagyon-nagyon mennek az évek, valahogy elvette a Facebook az oldalamat, mármint hogy a saját Major Eszter oldalamat, és azzal együtt ment a levesbe a Major Eszter dalszövegírós, és akkor nagyon sokáig nem csináltam, és pont itt voltam bent valamikor, szerintem akkor az, hát két éve volt, igen. És kérdezte tőlem Melinda itt kint, hogy Malik Melinda, hogy nem csinálsz már semmit, nem találom az oldaladat. És mondtam, hogy elment az oldalam, és nem csináltam újat. És mondta, hogy én úgy szerettem látni, hogy miket csinálsz. Aha. És akkor emiatt megcsináltam újra.
1: Újra.
0: Igen, úgyhogy most ilyen 400-500
1: Na hát, kedves hallgatóink, segítsünk ezt, duzzadjon.
0: Igen, és
1: az oldal.
0: Igen, mert...
1: Kiteszed a haikukat is?
0: Nem, haikukat oda még nem tettem ki, a TikTokra raktam ki még csak párat, de volt már például olyan, amit csináltam, hogy ugye van az erényes verses kötetem gyerekeknek, igen, és hogy akkor abból, hogy akkor közösen gyakoroljunk egy-egy erényt egy hétig, és akkor egy kislány elmondta az erényes verseket, és akkor ez volt a feladat, hogy gyakorolni egy hétig, uh-huh, egy-egy erényt. Tehát szoktam ilyeneket...
1: Ja, ezek nagyon jó kezdeményezések.
0: Igen, és akkor gondoltam, hogy a haikúval is szeretnék majd akár kis haikúíró versenyt.
1: Látod, ezt akartam kérdezni, hogy nekem nagyon tetszett régen is, hogy elmentél óvodákba, és ott, igen, tényleg olyan előadásokat tartottál a piciknek, hogy ami adott nekik útravalót hosszú távon.
0: Igen.
1: A haikut is lehetne nekik?
0: Nem, szerintem a gyerekeknek.
1: Nem érettek még?
0: Nem, valahogy a haiku, tehát ők sokkal inkább az ütemhangsúlyos verselésben vannak, tehát Sláger FM, jaj, de jó.
1: Aha, okay. Jó, szóval... nekik írtál azért sok dalt.
0: Igen, igen.
1: Hallgassák meg azokat.
0: Igen, és akkor ezt inkább felnőtteknek, olyanoknak, akik azt mondják, hogy én biztosan nem tudok verset írni, mert mondjuk hadilábon állnak a ritmikával, a rímekkel. Itt ezzel nem kell foglalkozni, itt a sűrítés a lényeg, úgyis rohanunk mindig, és akkor három sorban, uh-huh, meg lehet fogalmazni.
1: No, hát mit illik ki ilyenkor kívánni? Sok csillogó szempárt a workshopokon, hogyha elkezded?
0: Igen, igen. És, ja, és egyébként arról meg nem is beszéltünk még, ugye, hogy amikor szoktunk menni idősek otthonába.
1: Ja, igen, az a másik.
0: Igen, ott szoktunk, ott is ugyanolyan verseket, mint a gyerekekkel, de ott is szoktunk verseket írni, és nagyon-nagyon élvezik. Szerintem ide sok nyitott érdeklődő, uh-huh, embert kívánnék magamnak.
1: Na, akkor azt kívánom neked, mert nagyon nyitott szép, embereket, meg nemes a kezdeményezés. Úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. És várlak szeretettel, amint újabb mérföldkövet kijelölsz magadnak, és megteremtesz, vigyázz magadra.
0: Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Major Esztert, kedves hallgatóink, akkor kövessék, szeressék, és értékeljék azt a sok-sok energiát, meg melót, amit beletesz a hivatásába. Viszonozzák a figyelmükkel, szerintem ez a legtöbb, amit
0: köszönöm
1: adhatnak.
0: Köszönöm előre is.
1: Esztertől ugyan most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Borovi Dániel kurátorként már nagyon régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök a találkozásnak, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étteremben, most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. A Várkert Bazár, hát több Strobl kiállítás van most a városban, ezt megbeszéltük, amíg nem éltek a mikrofonok, de erről már beszéltünk korábban mi is ebben a műsorban. Képmás szobrokkal most ez ennek kapcsán jöttél a Várkert Bazárba. Meddig látható?
2: A kiállítást június végéig lehet megtekinteni, és nem is csak a Várkert Bazárban látható, hanem két helyszínen. A Várkert Bazárban a kiállításnak az első fele látható, a másik fele pedig a Csíkós udvaron, tehát a Királyi Lovarda mellett. Azért is egy jó helyszínválasztás ez, bár praktikus okai is voltak, mert aki meg szeretné nézni az egész kiállítást, annak keresztül kell menni a váron, tehát tulajdonképpen a kiállítás két részek között tényleges eredeti Strobl alkotásokkal is találkozhat a várban, hiszen nem tud úgy átmenni az egyik helyszínről a másikra, hogy ne ejtse új útba például a Mátyás kutyát, ami ugye az egyik Strobl főmű a Királypalotának az egyik homlokzati falában. És hát ugye ott van a Nemzeti Galéria maga is, ahol az állandó kiállításon nagyon gazdag Strobl anyag látható, de ha lemennek a Nemzeti Galéria alá a Nádori kriptába, akkor ott is találkozhatnak Strobl alkotásokkal, hiszen több Habsburg síremlék is az ő nevéhez fűződik. De ha tesznek még egy kört a várban, és elsétálnak a Szent Háromság térig, akkor ott pedig ugye mindenki ismeri talán, hogy a Szent István lovas szobor is Strobl alkotása.
1: Na, hát egy igazi időutazás ez. Aki elmegy és megnézi ezt a, hát a kört, mondhatjuk így?
2: Hát tulajdonképpen igen, mert annyi Strobl alkotás készült.
1: Egy helyen biztos, hogy nem lát ennyit. Most jelen pillanatban.
2: Jelen pillanatban nem.
1: Igen, pedig sok kiállításon is elmondhat, hogy a legtöbbnek te vagy azért a hátterében, mert hogy emlékév van, ugye 170. születési. Jubileumot nézzük, a halálának meg a 100. évfordulója.
2: Igen, így van, és nagyon sokféle program szerveződik, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is, hiszen Strobl Liptóból, tehát a Felvidékről származott, és ott ma is áll a szülőháza, amit tulajdonképpen most már nem is csak egy egyszerű szülőház, mert Strobl aztán 90-es években, tehát amikor már elismert szobrász lett, megvásárolta ezt az épületet, és elkezdte bővíteni, és amikor a nagy megbízásai jöttek az 1900-es évek elején, tehát a Szent István lovas szobor, a Szemelvej szemlékmű, stb. Akkor lett egy olyan anyagi bázisa, hogy elkezdte ezt a szülőházat bővíteni, és ennek a bővítésnek a leglátványosabb eleme egy Mátyás király korát idéző torony volt, amely egyébként praktikus funkciókat látott el, azon kívül, hogy Mátyás királynak a több méteres domborműve került a homlokzatára, ugyanis amíg ez a torony meg nem épült, addig Liptóban nem volt Stroblnak megfelelő műterme, tehát amikor dolgozott, akkor jellemzően Budapesten dolgozott az Epreskertben, és innentől kezdve, a torony megépülésétől kezdve lett Liptóban is egy nagy műterme, ami azért is műterem torony, nem csak azért, mert ez ő műterme volt a földszinten, hanem mert talán ezt kevesen tudják, hogy Stroblnak a nővére is művész volt, festő.
1: De ezt meg én sem tudtam.
2: És Strobl Zsófia volt, gyakorlatilag az ő pályájuk párhuzamosan indult, tehát már gyerekkorukban felfedezik mindkettőjüknek a rajztehetségét, és Strobl, amikor Bécsbe került tanulni 1874-ben, ami egy családi döntés, mert ugye ő Lőcsén jár gimnáziumba, ott gyakorlatilag szintén csak a rajzkészségével tűnik ki, úgyhogy a tanárai azt javasolják a szülőknek, hogy inkább keressenek valamilyen iparos mesterséget neki, és így kerül egy vasgyárba majd gyakornoknak, ahol különböző kályhákra szánt ornamenseket, motivumokat mintáz, és akkor itt fedezik föl, hogy nem csak a rajzban, hanem a plasztikában is nagyon tehetséges, és ezután dönt a család úgy 1874-ben, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a tanulmányait. Bécs azért is jöhet szóba, azon kívül, hogy a közép-európai művészeti életnek a korabeli központja, mert Bécsben él a családnak már egy fele. Strobelnek az édesanyja, akit ugye az egyik főműről, az Anyánk szoborról talán mindenki ismer, vagy ez egy olyan szobor, ami azt hiszem mindenkinek az általános iskolai valamelyik tankönyvében szerepel. Tehát Anyánk, azaz Virostek Karolina a második házasságából születik Alajos, de neki van egy korábbi házassága, amelyből két gyermek születik, az egyik Kratochwil Hugo, aki Bécsben él, és amikor a család úgy dönt, hogy Strobl Bécsben kellene folytassa a tanulmányait, akkor Kratochwil Hugo ez, aki segít a bécsi elhelyezkedésben, letelepedésben, és így kerül Strobl a császárvárosba, és aztán nem sokkal később úgy dönt a család, hogy Zsófiának is érdemes lenne valamilyen magasabb fokú művészeti képzést elkezdenie, úgyhogy ő is Bécsbe kerül, és ők gyakorlatilag párhuzamosan tanulnak Bécsben a Kunstgewerbe Schulében, tehát az iparművészeti iskolában, majd pedig Strobl még feljebb lép, és a Bécsi Akadémiának lesz a szobrász hallgatója, és amikor ők végeznek, akkor gyakorlatilag ők egyszerre települnek vissza Magyarországra, tehát ekkor költöznek együtt Budapestre, és gyakorlatilag innentől kezdve egészen Strobl haláláig egy kis periódus leszámítva együtt is fognak élni és dolgozni. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ők egy háztartásban élnek, először a Lövöldetéren, utána költöznek a Főutcába, hozzájuk költözik az édesanyjuk is, amikor beteg lesz a 80-as években, és ugye 1889-re épül fel a szobrász mesteriskola épülete az Epreskertben, ugye Strobl már a 80-as évek közepétől a budapesti mintarajztanodának a szobrász tanára, és vannak olyan tervek, hogy ezt majd egy felsőfokú, tehát akadémiai képzést nyújtó intézménnyé fejlesztik, vagy legalábbis lesz ennek majd egy ilyen leágazása is, és ezért épül fel a szobrász iskolának az épület az Epreskertben, ami kettős funkciót szolgál, egyrészt a hallgatók képzését, másrészt pedig ez a Stroblnak a műterme, de nem csak egy Stroblnak a műterme, hiszen Strobl Alajos eléri azt, hogy a galéria szinten a nővérének is egy műtermet létesítsenek, úgyhogy gyakorlatilag ők a 80-as évek végétől kezdve párhuzamosan, tehát egy épületben dolgoznak együtt, ennek vannak mindenféle egyéb jellemzői is, hiszen ugye egy ilyen galériás átlátást is biztosít a két műterem, úgyhogy meg a galériámban egy harmónium, ami a kis műterem felé nyitott.
3: De ezt inspirálóak hatott rájuk?
2: Igen, a zene az nagyon fontos, és ugye a 1880-as években járunk, tehát a zene az élő zenét jelez, tehát nincsen még semmi fajta hangrögzítési metódus, tehát hogyha valaki zene mellett szeretne dolgozni, mondjuk szobrot mintázni a műtermében, akkor ez a lehetőség van, hogy fönt a galérián van egy harmónium, és ott játszik mondjuk Zsófi, amiközben lent Alajos mintáz, vagy ott énekel Alojzia Stroblnak a felesége, aki egyébként a féltestvérének a lánya, ami a korszakban is egy viszonylag szokatlan családi kapcsolat, hogy
3: A féltestvérének a lánya.
2: Az édesanyja, Strobl édesanyja első házasságából származó fia, tehát a már említett Bécsben élő Kratochwil Hugo lánya, Kratochwil Alojzia, aki a 70-es évek közepén születik, akkor, amikor Strobl oda kerül Bécsbe szobrászhallgatónak. Úgyhogy gyakorlatilag Strobl ezt a kislányt szinte születésétől fogva ismeri, készít is róla már gyerekkorában több portrészobrot, majd aztán 1896-ban feleségül veszi. És miért is említettem? Ja igen, hogy Alojzia pedig professzionális szinten énekel, úgyhogy gyakran az ő az ő éneke mellett dolgozik Stróbla műteremben.
3: Egyébként téged álmodból felkeltve is tudod már a teljes Stróbla életrajzot?
2: Még nem.
3: Történetét?
2: Még nem, mert ez egy borzasztó szerteágazó téma. Én úgy keveredtem ide, hogy művészettörténészként többek között uralkodói reprezentációval, emlékműszobrászattal, emlékezett politikával foglalkozom. Így aztán kikerülhetetlen volt az elmúlt 25 évben is, hogy Stróbl itt-ott egy-egy téma kapcsán felbukkanjon. Aha. De ez a tavalyi évben vált igazán intenzívé, amikor megkeresett Stróbl és unokája Stróbl Mátyás azzal, hogy egy életműkatalógus készül, és felkért, hogy legyek ennek a szaklektora, amiről aztán kiderült, hogy egy sokkal komplexebb feladat, és emellett pedig egy csomó lehetőség megnyílt annak is köszönhetően, mert nagyon gazdag a Stróbl hagyaték. Tehát nincs még szerintem még egy olyan művész a magyar századfordulóról, akinek ilyen nagy mennyiségben és ilyen gazdagon megőrződött volna a hagyatéka, ami jelent egyrészt iratanyagot, de több ezres nagyságrendű fotót is. Ugyanis a családban nagyon sokan fotóztak, akár amatőr szinten, de vannak profi fotósok is a családban, tehát elképesztő részletességgel van dokumentálva az, hogy mi történik a műteremben. És ennek az anyagát kezdtük el szintén feldolgozni tavaly, illetve ennek a digitalizálását Bera Viktor fotóművész barátommal, és amikor az életmű katalógusnak a lektorálásán dolgoztam, akkor nagyon sok új összefüggést, meg új kutatási eredményt is jelentett az, hogy elkezdtem tételesen végignézni, hogy mit látunk ezeken a fotókon a műteremben. Úgyhogy hát kérdésedre azért mondom, hogy nem tudok még mindent, mert folyamatosan jönnek elő újabb és újabb információk, és aztán ezzel párhuzamosan keresett meg Fehér Ildikó a Képzőművészeti Egyetemről, ahol szintén egy Stróbl emlékév készül, vagyis már zajlik az idei évben, és kért fel, hogy Erős Apolka szobrászművész mellett legyek ennek a képzős emlékévnek is a kurátora, vagy a másik kurátora. Úgyhogy így aztán ez egy másik csatornát jelentett, hogy szintén Stróbl-lal foglalkozzam. Ugye a képző az a helyszín, ahol Stróbl a 80-as évek közepétől egészen a haláláig tanított, tehát több mint 40 éven keresztül, és a képző is nagyon intenzíven tartalmazza még ennek a periódusnak a nyomait. Nem csak arról van szó, hogy ugye Stróbl volt az, aki berendezte az Epres kertet, kezdve azzal, hogy különböző műtárgymásolatokat helyezett el, különböző középkori töredékekből épített egy hunyadi kápolnát gyakorlatilag, amiben beépítette az akkor éppen restaurálás alatt álló Mátyás templomnak is a kibontott, tehát a kicserélésre ítélt köveit, hanem gyakorlatilag ugye az egész életműve e között a falak vagy kerítések között született meg, úgyhogy gyakorlatilag ma is előfordul az, hogy bemész a Képzőművészeti Egyetemre és ismeretlen Stróbl alkotásokat azonosítasz, és
3: és annyit, bocsánat, szabad ne feled, annyit hagyd mondjak el a hallgatóknak. Én tulajdonképpen két napja néztem végig ott a Szondi utcában, van egy kinti kiállítás a kerítésen kívül, ha már kerítést említettél, tehát a Várkert bazáron túl, hogyha bárki a Szondi utca felé téved, vagy az Epreskert környékére, akkor mindenféleképpen nézze végig. Ez az utcai kiállítás, ugye ezt így hívják talán?
2: Igen, hát mi kerítés kiállításnak neveztük el. És ugye érdemes mind a két kiállítást megnézni, éppen azért, mert egy kicsit más a tematika, tehát nyilván mind a kettő Stróbl alaisról szól. Igen, vagy hát még így sem, de további kiállítások tovább árnyalják. Tehát a Várkert bazár kiállítása az most egy Stróbl összes, vagy egy...
3: Az egy best of?
2: Inkább úgy, igen, hogy egy best of, tehát gyakorlatilag egy áttekintés az életművön, kiemelve a legfontosabb, főleg köztéri alkotásokat, és ugye ez a kiállítás is nagyban hasznosította a családi hagyatékban lévő fotókat, de a főművekről mai fotók készültek, tehát a várkapitányság vagy a Várkertbazár fotósa felkereste ezeket a helyszíneket, megörökített, hogy most hogy néznek ki, mellé kerültek azok a fotók, amik a szobrok készítését mutatják, és ezzel szemben az Efres kert kerítés kiállítása, ami pedig február közepén nyílt és egész évben látható, az főleg Strobl és az Efres kert kapcsolatára koncentrál, és kifejezetten, vagyis hogy egy ilyen 85%-ban a családi hagyatéknak a fotóanyagára hagyatkoztunk, és ezt egészítette ki például a Képzőművészeti Egyetem művészeti gyűjteményének a saját anyaga, ahol szintén nagyon izgalmas Strobl fotók találhatók.
3: Én nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni ebben a műsorban, de mindig egy külön lélektan, hogy meddig készültök egy-egy kiállításra. Most akkor ebből mennyi meló van? Ebben a sok kiállításban.
2: Hát ez abból a szempontból most egy ilyen szerencsés együttállás, hogy mivel én most a Strobl életműkatalóguson dolgozom egy fél éve.
3: Így benne vagy nyakig.
2: Így benne vagyok nyakig, tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék valamilyen módon Strobl Alajossal.
3: És de tényleg rá tudsz napi szinten csodálkozni a munkásságára, életére?
2: Abszolút, és ez még nagyon sokáig fog tartani, mert... ugye a magyar művészettörténet írásban a szobrászat az egy viszonylag elhanyagoltabb terület, tehát azt mondhatjuk, hogy igazán egy nagy monográfia Strobl-ról még az elmúlt 100 évben nem született. Voltak kísérletek, jelentek meg kisebb összefoglalások, de ez az életműkatalógus, ami idén remélhetően a környfétre megjelenik, vagy hát úgy mondom ezt, hogy 12-én nyomdába kell mennie.
3: Na igen, hogy az már itt van.
2: Ez itt van, igen.
3: Meg lesz addig?
2: Meg most is a kép aláírások mellől álltam fel.
3: Oké.
2: Szóval ez a tulajdonképpen szerencsésen jött össze minden, és gyakorlatilag most sikerült jó, úgy összehangolni ezeket a különböző munkákat, hogy egymást erősítsék, és hát tulajdonképpen most megjelenik az életműkatalógus, tervben van, vagy készülőben van egy nagy monográfia, ez egy tőlem független projekt, most kivétel, van ilyen Strobl projekt is, megnyílt februárban a Képzőművészeti Egyetem kiállítása, most nemrég megnyílt a Várk Kertbazárban és a Lovarda mellett a Várkapitányság kiállítása, és akkor ezt fogják még további programok árnyalni.
3: December végéig?
2: Hát gyakorlatilag igen, július 22-én nyílik a Képzőművészeti Egyetemen egy nagy Strobl életmű kiállítás, tehát az már egy nem csak fotókat, hanem műtárgyakat tartalmazó tárlat lesz, ami gyakorlatilag az Andrássy úti főépületnek a nagy részét el fogja foglalni, tehát a lépcsőtől a Barcsai teremig az aulán át a rektori folyosóig mindenhol lesznek Strobl munkák, és természetesen Szlovákia, tehát Liptó is emlékezik a szobrászról, ott a Liptó Szent Miklósi Galéria is készül emlékévi programokkal, ők is szerveznek egy tudományos konferenciát, amire június végén fog sor kerülni. Lesz egy konferencia egyébként a Képzőművészeti Egyetemen is a nagy kiállítás zárásához kapcsolódóan szeptemberben, és emellett pedig tervben van egy emléktábla elhelyezése Strobl szülőházán Liptóban, úgyhogy gyakorlatilag az egész év le lesz fedve, és ugye decemberben lesz a halálának az évfordulója, tehát addig még számos egyéb program is szóba jött, és biztos van olyan, amiről most megfeledkeztem, de tervben van.
3: De egyébként van egy olyan összefogó weboldal, ahol ezt meg tudják nézni a hallgatók, és utána hát, tudnak...
2: Gyakorlatilag az egyes intézményeknek az oldalát érdemes felkeresni. A Képzőművészeti Egyetem honlapján létesült egy külön Strobl 170 fül, úgyhogy ott össze vannak gyűjtve az eddigi és elkövetkező programok, de ugye érdemes ugyanígy a Várkertbazárnak az oldalát is látogatni, akár a honlapot, akár a közösségi médiában.
3: És hát ne hagyják az utolsó pillanatra, én mindig mondom a hallgatóknak, hogy oké, hogy június vége.
2: Június vége, igen.
3: De nem kell ezt megvárni. Menjenek el időbe. Megvan a mondás, Dániel, hogy jó társaságban repül az idő?
2: Végeztünk is.
3: Sajnos a végén vagyunk, de hogy még folytatnám, úgyhogy majd várlak vissza. Természetesen van miről beszélni. Tényleg az életmű az kiapadhatatlan, és még lesz is miről a már csak a programokat tekintve. És úgyhogy kedves hallgatóink, Várkertbazár, vagy éppen az Epreskert, amihez kedvük van. És Borovi Dánielt is érdemes a munkásságát követni, ha már ennyi munkát beletesz a imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
2: Én is köszönöm.
3: Borovi Dániel művészettörténész és kurátorral beszélgettem, a Képmás szobrokkal című kiállítást a Várkertbazárban pedig, ahogy mondtam, szívből ajánljuk. És Dánieltől most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még mindenképp fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Major Eszternek és Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Családi napot szervez a budapesti fesztiválzenekar. 100 000-es tüntetés volt Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Erről írt a Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közel 300 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormány szóvivő is beszélt a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A TISZA szerint az Orbán kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben. Vitézy Dávid azonban posztjában részleteket közölt. Szerinte hiányzik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete ez. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége. Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa, írta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán, miután vasárnap kinevezték a TISZA kormány 55 államtitkárát. Posztjában úgy jellemezte Tóth Gábort, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken beosztottként és vezetői pozícióban is szerzett szakmai tapasztalatot. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont, 10 óra 30 perctől egészen este 6-ig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni, ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után, közölte az egyetem sajtóközpontja. Azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint 100 000-es nagyságrendű tiltakozó nagygyűlést tartottak a szerb főváros központi terén, a Szlávián. A szerb rendőrség szerint 34 300-an voltak. A demonstrációt a politikai változást sürgető egyetemisták szervezték, akik az újvidéki vasútállomáson még 2024 novemberében történt halálos tragédia óta hullámzó intenzitással, de folyamatosan tiltakoznak az országot irányító rezsim ellen. A tömeg előrehozott választásokat és az orosz párti Alekszandr Vučić szerb államfő, Orbán Viktor korábbi szövetségese 14 éve tartó hatalomból való távozását követelte.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Peter Fü, Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Peter Fü, Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma kerül ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebilincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója, 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: ki vagyok én, azt mondd meg te. Ígéretes, ígéretek, nem ígértem, hogy más leszek.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvós zenekara. Tehát, hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvós zenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovecz Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csaknem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a Műpa hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a Zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalminduló zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója, 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

Veszprémberés. Sláger FM. Napjainkban ez a sláger. Minden, amit szeretünk.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma. Jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV több vármegyében. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok a Sláger FM híreivel. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az EduLine azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békés vármegyében mérték. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők Budapesten a Sándor palotát. A tavaly márciusban indult programsorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében az épület reprezentatív termei. A látogatók bejárhatják a palota különleges helyiségeit, és érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjából. A programra a Sándor palota honlapján lehet jelentkezni. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
2: Az előadásokat az Országlili Stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben lehet megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. De van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
1: Az előadások után Stúdió 26 After beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és az egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a báb művészet jövőiről beszélgetnek. A The Rasmus bejelentette 2027-es európai turnéjának állomásait, a listán pedig Budapest is szerepel. A turné 2027. január 28-án indul és egészen március 6-áig tart. A magyar koncert február 5-én lesz a Barbanegrában. A csapat frontembere szerint a rajongóik nagyon tudnak azonosulni legutóbbi albumuk a Virdó dalaival, amit az is bizonyít, hogy a koncertjeiken sokan az öltözködésükkel is kifejezik a bennük rejlő furcsa szerzetet.
3: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi logisztikai központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance Tour keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most 1 hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
8: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
8: Na jó, takart.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Erős nyárra számít a rendőrség, a magyar tengernél kezdetét vette a balatoni strand szezon, drágultak a jegyek. Megkezdődött samu beszoktatása a Veszprémi állatkertben. Molnár Róbert vagyok. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-e és szeptember 15-e között működő BKKB soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismerik sem az ország, sem a vármegye határait. A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strand szezon. A tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23-a és 25-e között előszezoni jelleggel belépődíj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8-12%-os jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A balatonfüredi kisfaludi strand pünköstkor reggel 9 és este 6 között, míg az Eszterházi strand 9 és 18 óra között üzemel. A felnőtt belépő jegyek 2200, illetve 2700 forintba kerülnek, írja a balatonfüred.hu. Balatonalmádiban a Budatava, a Káptalanfüredi és a Veselényi strand egységesen 2400-ról 2600 forintra emelte az árait, ami 8%-os növekedést jelent. Idén is csatlakozik Veszprém vármegye a nagy népszerűségnek örvendő nyitott szertárkapuk országos programhoz, amelyet gyereknap alkalmából rendeznek meg. Május utolsó vasárnapján a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok egyaránt megnyitják kapuikat a családok előtt. Így a gyerekek és felnőttek egy napra bepillanthatnak a tűzoltók mindennapi életébe. A rendezvény évek óta az egyik legkedveltebb gyermeknapi program országszerte, hiszen különleges élményt kínál azoknak, akik szeretnék közelebbről is megismerni a tűzoltói hivatást. A látogatók nem csak a laktanyákat járhatják be, hanem megtekinthetik a speciális tűzoltóautókat, felszereléseket és eszközöket is, sőt, bizonyos felszereléseket is kipróbálhatnak. Jelentős forgalmi fennakadások és menetrendi változások alakultak ki vasárnap délelőtt a dél-balatoni vasútvonalon. Miután a Budapestről Keszthelyre tartó Balaton Intercity vonat Balatonszemesen elütött egy embert, közölte a MÁV Inform. A gázolás miatti hatósági helyszínelés idejére Szántód és Balatonboglár között korlátozták a vonatok közlekedését. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonalon utazóknak vasárnap napközben hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint egyes járatok kimaradására vagy rövidebb útvonalon való közlekedésre kellett számítaniuk. Veszprémben megkezdődött a fiatal hím összeszoktatása a többi elefánttal. Új korszak kezdődött a veszprémi állatkert életében, miután sikeresen megérkezett az intézmény legújabb lakója, Samu. Az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött át a Királynék városába, ahol a következő időszakban minden szempontból új környezethez, új gondozókhoz és leendő társaihoz kell hozzászoknia, írja a veol.hu. Samu átköltöztetését több hónapos alapos szakmai előkészítés és szervező munka alapozta meg. A fiatal állat egy kifejezetten erre a célra kialakított biztonságos szállító konténerben tette meg az utat, miközben tapasztalt szakemberek és állatorvosok folyamatosan felügyelték az állapotát.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
0: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: az olyan csajos dolog. A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
4: Ja, de a 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, választa a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
5: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a 4 csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi 4 csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a 4 csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
6: Budapest, készen állsz!
7: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo június 10 Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
9: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: A hosszú hétvégére lezárták a pesti Osórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak maguk és a többi közlekedőre is.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszaurusai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, megteltek a balatoni szálláshelyek a hosszú hétvégén, megválnak az izlandi kézilabdástól. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, írja a veol.hu. A NAV közérdekű adatigénylésre adott válasza alapján 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkeztek szállítmányok azokból az osztrák bányákból, amelyek az aszbeszt szennyezés ügyében érintettek, írja a Hello vidék. Az aszbeszt szennyezés Veszprém vármegyei településeket is érintett. Ide is érkezett az osztrák bányákból kőzúzalék. Német Martin Bück önkormányzati képviselője bejegyzésében számolt be arról, hogy megkapta a NAV válaszát arra az adatigénylésre, amelyben azt kérdezte, hogy a négy érintett osztrák bányából hová szállítottak anyagokat Magyarországra. A lista alapján megállapítható, hogy Veszprém vármegye két településére érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, Mihályházára és Veszprémbe is, utóbbiba pedig több alkalommal is. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarország régiótól, közölte a szállás.hu. Az eddigi májusi online fizetések összértékének közel 27%-át fizették szép kártyával. Ez a havi kimutatások alapján idén áprilisban volt a legmagasabb, amikor a szép kártyával költött összeg aránya meghaladta a 29%-ot, közölte a portál. A szállásfoglaló oldal saját adatai alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak hogy lecsúszott a dobogóról. Május 15-e és 31-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató Veszprém vármegyében. Az E.ON weboldalán közzétett adatokból kiderül, hogy hol és mikor lesz sötétség, üzemszünet. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás. A tervezett üzemszünetek elengedhetetlenek az elektromos hálózat karbantartásához, fejlesztéséhez és a biztonságos szolgáltatás garantálásához. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik az E.ON által, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. Több egymástól független, de egyaránt hihetetlen esetnek lehettek szemtanúi az autósok az elmúlt napokban. Veszprém, Eger és az M1-es autópálya környékén is történtek olyan balesetek, amelyekből azok is tanulhatnak, akik szerencsésen megúszták, vagy éppen arra sem jártak, írja a Blick. A budapesti autósok egyik olvasója a lapnak egy különösen ijesztő esetről számolt be, amely a 82-es úton történt Veszprémnél a Tesco közelében. Elmondása szerint Budapest irányába haladt, amikor egy szemből érkező autó hirtelen felé sodródott, írja a budapesti autósok közössége. Budapest felé haladtam, amikor szemből felém sodródott egy autó, még időben észrevettem, és ennek köszönhetően nem csapódott belém. Szerencse, hogy nem borult, mert akkor biztos kapok belőle, írta a beküldő. Szerencsére a lélek jelenlétének köszönhetően sikerült elkerülnie a komoly balesetet. Döntöttek Veszprémben, a magyar játékosok miatt távozik a csapat külföldi klasszisa. Nem hosszabbítják meg Bjarki Már Ellisson szerződését. A Van Veszprém izlandi szélsőjének amiatt kell távoznia, mert a klubnál szeretnének több magyar kézilabdázót a csapatban tudni. A Veszprém közleménye szerint a klub vezetősége célként tűzte ki, hogy növeli az első csapatban szereplő magyar kézilabdázók számát, illetve a nekik jutó játékperceket és ennek betartása érdekében nehéz és fájó döntést is készek meghozni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
0: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: keresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük! Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sporták és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: Júniusban Tihany Lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
2: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
3: Zalakaroson már dübörög a nyár. Irány a Hotel Karosszpá. 4 csillagos pihenés, családi programok és wellness vár. www.karos-spa.hu.
4: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
6: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a 4 csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi 4 csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a 4 csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
7: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
8: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: A reklám után.
10: És most. Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
2: Brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
6: Sláger FM.
0: Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
7: Drága aranyhallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Erős nyárra számít a rendőrség, a magyar tengernél kezdetét vette a Balaton és strand szezon, drágultak a jegyek. Megkezdődött samu beszoktatása a Veszprémi állatkertben. Molnár Róbert vagyok. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-e és szeptember 15-e között működő BKKB soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismerik sem az ország, sem a vármegye határait. A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strand szezon. A tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23-a és 25-e között előszezoni jelleggel belépődíj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8-12%-os jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A balatonfüredi kisfaludi strand pünköstkor reggel 9 és este 6 között, míg az Eszterházi strand 9 és 18 óra között üzemel. A felnőtt belépő jegyek 2200, illetve 2700 forintba kerülnek, írja a balatonfüred.hu. Balatonalmádiban a Budatava, a Káptalanfüredi és a Veselényi strand egységesen 2400-ról 2600 forintra emelte az árait, ami 8%-os növekedést jelent. Idén is csatlakozik Veszprém vármegye a nagy népszerűségnek örvendő nyitott szertárkapuk országos programhoz, amelyet gyereknap alkalmából rendeznek meg. Május utolsó vasárnapján a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok egyaránt megnyitják kapuikat a családok előtt. Így a gyerekek és felnőttek egy napra bepillanthatnak a tűzoltók mindennapi életébe. A rendezvény évek óta az egyik legkedveltebb gyermeknapi program országszerte, hiszen különleges élményt kínál azoknak, akik szeretnék közelebbről is megismerni a tűzoltói hivatást. A látogatók nem csak a laktanyákat járhatják be, hanem megtekinthetik a speciális tűzoltóautókat, felszereléseket és eszközöket is, sőt, bizonyos felszereléseket is kipróbálhatnak. Jelentős forgalmi fennakadások és menetrendi változások alakultak ki vasárnap délelőtt a dél-balatoni vasútvonalon, miután a Budapestről Keszthelyre tartó Balaton Intercity vonat Balatonszemesen elütött egy embert, közölte a MÁV Inform. A gázolás miatti hatósági helyszínelés idejére Szántód és Balatonboglár között korlátozták a vonatok közlekedését. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonalon utazóknak vasárnap napközben hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint egyes járatok kimaradására vagy rövidebb útvonalon való közlekedésre kellett számítaniuk. Veszprémben megkezdődött a fiatal hím összeszoktatása a többi elefánttal. Új korszak kezdődött a veszprémi állatkert életében, miután sikeresen megérkezett az intézmény legújabb lakója, Samu. Az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat- és növénykertből költözött át a Királynék városába, ahol a következő időszakban minden szempontból új környezethez, új gondozókhoz és leendő társaihoz kell hozzászoknia, írja a beol.hu. Samu átköltöztetését több hónapos alapos szakmai előkészítés és szervező munka alapozta meg. A fiatal állat egy kifejezetten erre a célra kialakított biztonságos szállító konténerben tette meg az utat, miközben tapasztalt szakemberek és állatorvosok folyamatosan felügyelték az állapotát.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: világon.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dino a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, megteltek a balatoni szálláshelyek a hosszú hétvégén, megválnak az izlandi kézilabdástól. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, írja a veol.hu. A NAV közérdekű adatigénylésre adott válasza alapján 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkeztek szállítmányok azokból az osztrák bányákból, amelyek az aszbeszt szennyezés ügyében érintettek, írja a Hello Vidék. Az aszbeszt szennyezés Veszprém vármegyei településeket is érintett. Ide is érkezett az osztrák bányákból kőzúzalék. Németh Martin Bükk önkormányzati képviselője bejegyzésében számolt be arról, hogy megkapta a NAV válaszát arra az adatigénylésre, amelyben azt kérdezte, hogy a négy érintett osztrák bányából hová szállítottak anyagokat Magyarországra. A lista alapján megállapítható, hogy Veszprém vármegye két településére érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, Mihályházára és Veszprémbe is, utóbbiba pedig több alkalommal is. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarország régiótól, közölte a szállás.hu. Az eddigi májusi online fizetések összértékének közel 27%-át fizették szép kártyával. Ez a havi kimutatások alapján idén áprilisban volt a legmagasabb, amikor a szép kártyával költött összeg aránya meghaladta a 29%-ot, közölte a port. A szállásfoglaló oldal saját adatai alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak hogy lecsúszott a dobogóról. Május 15-e és 31-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató Veszprém vármegyében. Az E.ON weboldalán közzétett adatokból kiderül, hogy hol és mikor lesz sötétség, üzemszünet. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás. A tervezett üzemszünetek elengedhetetlenek az elektromos hálózat karbantartásához, fejlesztéséhez és a biztonságos szolgáltatás garantálásához. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik az E.ON által, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. Több egymástól független, de egyaránt hihetetlen esetnek lehettek szemtanúi az autósok az elmúlt napokban. Veszprém, Eger és az M1-es autópálya környékén is történtek olyan balesetek, amelyekből azok is tanulhatnak, akik szerencsésen megúszták, vagy éppen arra sem jártak, írja a Blick. A budapesti autósok egyik olvasója a lapnak egy különösen ijesztő esetről számolt be, amely a 82-es úton történt Veszprémnél a Tesco közelében. Elmondása szerint Budapest irányába haladt, amikor egy szemből érkező autó hirtelen felé sodródott, írja a budapesti autósok közössége. Budapest felé haladtam, amikor szemből felém sodródott egy autó, még időben észrevettem, és ennek köszönhetően nem csapódott belém. Szerencse, hogy nem borult, mert akkor biztos kapok belőle, írta a beküldő. Szerencsére a lélek jelenlétének köszönhetően sikerült elkerülnie a komoly balesetet. Döntöttek Veszprémben, a magyar játékosok miatt távozik a csapat külföldi klasszisa. Nem hosszabbítják meg Bjarki Már Elisson szerződését. A One Veszprém izlandi szélsőjének amiatt kell távoznia, mert a klubnál szeretnének több magyar kézilabdázót a csapatban tudni. A Veszprém közleménye szerint a klub vezetősége célként tűzte ki, hogy növeli az első csapatban szereplő magyar kézilabdázók számát, illetve a nekik jutó játékperceket és ennek betartása érdekében nehéz és fájó döntést is készek meghozni.
1: Jócskán 10 óra után már is nézzük a friss és ropogós közlekedési híreket. Itt a Sláger FM-en jó utat kívánok mindenkinek. A budapesti fő átvezető utak és körutak teljes mértékben jól járhatóak, úgyhogy Budapesten bátran útnak lehet indulni. Jelentős fennakadás mi információink szerint nincs. Az M5-ösön viszont összeütközött egy személyautó és egy kamion a Kiskunfélegyháza délcsomópont és a Csengelei pihenő között. Ha valaki most Budapestről indulna Szeged felé, érdemes lehet ott a Félegyháza északcsomópontnál lejönni, elkerülő úton ott szépen kis telekig elbandukolni, és aztán ott vissza lehet menni a pályára. Hát legalábbis nekem a tapasztalataim azt mutatják, hogy ilyenkor így érdemes cselekedni. Különben arról számol még be az útinform, hogy az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehetséges. Budapesten pedig most a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. között. Ennek az az oka, hogy ezt a területet most átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így érdemes alternatív útvonalakat keresni. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Csodás hosszú hétvégét kívánok így 10 óra után. Hello a stúdióban már Karakas Balázs, és hozok hasznos információkat ebben az órában is, jó program lehetőségeket és persze csak jó zenéket. J-Lo, mint szupersztár, hamarosan érkezik előtte, Amy Winehouse, szintén szupersztár. Back to

Republic, Ain't Worried, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 4:11 után járunk már csodaszép délelőttöt, napsütéssel egyelőre 26 fokkal Budapesten, úgyhogy lehet élvezni egy picikét a hosszú hétvége utolsó napját is. Mindezeken túl pedig lehet tervezgetni a következő programokat, hiszen katasztrófavédelmi gyermeknapot tartanak majd. Május utolsó vasárnapján néhány budapesti tűzoltó parancsnokságon a teljesség igénye nélkül, például a 3. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokságon, de a 10. kerületiben is, a 13. kerületiben, illetve a 14. kerületiben is. Azon a napon délelőtt 10 és 4 óra között várják a gyermekeket. A céljuk, hogy erősítsék a gyerkőcök és a családok biztonságérzetét, valamint bemutassák a hivatásos és önkéntes szervezetek munkáját. A programon készenléti felszereléseket, tűzoltóautókat mutatnak be, és még próbari riasztásokat is tartanak, úgyhogy jó szórakozást hozzá az egész családnak. Az Abbával most a folytatásban egy régi dal, a One of Us, itt a Slágeren. Hey,

0: Taylor Swift zenéje, The Fate of Ophelia itt nálunk a Sláger FM-en, mert ilyen új zenéket is játszunk. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük ezt a mai napot. Már most csodálatos napsütéses az idő Budapesten, és délután már ebből akár 31 fok is lehet, úgyhogy szép lassan megjön a strandidő, de azt nézem itt a vételkörzetünkben található tavakról, mint a Balatonról, vagy éppen a Velencei tóról, hogy azért azok nem túl melegek. A Balaton 21, a Velencei tó 23 fokos. Na de mindjárt jövök részletes időjárási előrejelzésekkel, és persze jó dalokkal, hiszen hamarosan a Coldplay-től is játsszuk majd a Vibrate-t.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
1: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
3: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
1: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
3: www.ibusz.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüsk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüsk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
7: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
9: Mondjuk, hogyha egy madarnak leveszed az összes tollát, az nem fog működni.
10: Akkor nem tud repülni toll nélkül?
9: Nem, mivel az kap bele a levegőbe.
11: Na de várj, Kamilla, segíts nekem, hogy én mondjuk kapok egy csomó madártollat, és én azt fölragaszgatom magamra.
10: Hát akkor elvisznek az elmegyógyintézetbe.
8: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: Jó idő lesz a folytatásban is Budapesten, jelenleg 29 fokot mutatnak a hőmérők, és 100 ágra süt a nap, 31 fok is lehet a délutáni órákban. Erre érdemes számítani. Egyébként az UV-sugárzás délután 4-ig erős lesz, fordítsanak kellő figyelmet a bőrük védelmére. Egyébként csak nem zavartalan napsütés, néha lehet egy-egy jelentéktelen felhő, futózápor, de azért nem ez lesz a jellemző. Egyébként holnap sem lesz hideg, holnap is 31 fok környéki csúcsértékek várhatóak a fővárosban, szerdán pedig már akár 33 fokot is mérhetünk. Nem kaptam arról információt, bejelentést, hogy Budapesten bárhol valamilyen oknál fogva jelentősebb mértékű forgalmi fennakadás lenne, bízunk benne, hogy ez így is van, de hogyha önök látnak valamit, írjanak nyugodtan 0630 30 30 95 8-os, ami számunk. Arra számíthatnak, hogy az M7-es Budapest felé vezető oldalán a 70-es szabadbattyáni csomópont lehajtó ágát baleseti helyszínelés miatt lezárták. A Budapest felé vezető oldalon közlekedők a 80-as Lepsény vagy a 64-es Székesfehérvár csomópontnál tudnak lehajtani a pályáról. Budapesten továbbra is le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik át a területet most. Ma délután 5-ig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületi Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számíthatnak vízvezetékjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Uptown Girl volt Billy Joel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy gyakorlatilag szinte már nyárias hétfő délutánon, délután Budapesten akár 31 fok is lehet. Biztos vagyok benne, hogy sokan megindulnak ilyenkor például a Balaton irányába, még hogyha a víz hideg is, de azért sétálgatni egyet a parton, az mindenképpen felemelő, bár nem kell ahhoz ilyen messzire menni, ott van például a Római part, vagy a Margit sziget, ami szintén tökéletes arra, hogy egy picit kiürüljön az elménk. Amúgy 11 órakor mondjuk majd a friss információkat, előtte pedig itt van a zseniális Lady Gaga, akiről tudjuk jól, hogy egyébként meg 2 éve, hogy mennyasszony, a 38. születésnapján kérte meg kedvese Michael Polanski a kezét. Egy amerikai podcastben mondta el, hogy meg lesz ám majd az az esküvő, úgyhogy mindenki lenyugodhat. Lady Gaga azonnal érkezik hozzánk az újdonsággal, a The Dead Dance-el, előtte még Jani Csákveca is énekel, tőle már a könnyek az esőben pörög.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Négy nap,

0: www.rozalia.hu.
1: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
3: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
7: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélekközösség YouTube csatornáján.
8: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
9: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma országszerte. Jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás, erről pénteken dönthetnek. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV több vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az EduLine azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békés vármegyében mérték. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás, a fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Stager FM-nek.
0: Az előadásokat az Országlili stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben lehet megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít, az alkotók közül van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. De van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
10: Az előadások után Stúdió 26 after beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és az egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a báb művészet jövőiről beszélgetnek. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők Budapesten a Sándor Palotát. A tavaly márciusban indult programsorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében az épület reprezentatív termei. A látogatók bejárhatják a palota különleges helyiségeit, és érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjából. A programra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A The Rasmus bejelentette 2027-es európai turnéjának állomásait, a listán pedig Budapest is szerepel. A turné 2027. január 28-án indul és egészen március 6-áig tart. A magyar koncert február 5-én lesz a Barbanegrában. A csapat frontembere szerint a rajongóik nagyon tudnak azonosulni legutóbbi albumuk a Virdó dalaival, amit az is bizonyít, hogy a koncertjeiken sokan az öltözködésükkel is kifejezik a bennük rejlő furcsa szerzetet.
11: 4 perccel múlt el 11 óra, nézzük a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Több személyautó ütközött össze a 4-es főút Pilis településen átvezető szakaszán a 47-es kilométernél. A balesetvizsgálat és a műszaki mentés idejére a főút forgalmát megállították. Kerülni annak, aki teheti, önkormányzati utakon lehetséges. Szerencsére egyébként más hasonló mértékű anomáliáról nem kaptam információt. Budapesten jól járhatóak a főbb átvezető utak, Kerepesi, Váci út, Üllői út, Gyáli út, ezeken mind teljesen jól lehet most jelen információink szerint közlekedni. Autópálya bevezetők is akadálytalanok, mint ahogy a Kiskörút, Nagykörút, akár Hungária körgyűrű is jelen pillanatban jól közlekedhető. A legutóbbi hírek szerint ugye a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják most ezt a területet. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezeték javítás miatt. A 8. kerületi Bérkocsis utcában útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Csodálatosan szép pünköst hétfői délelőttet kívánok. Hello, a stúdióban Karakas Balázs. Élvezzük együtt a napsütést, a hosszú hétvége utolsó napját, a pihenést, és közben persze Benson Boone kiválóságát. Ez a dal akkor átmegy, érdemes hangosítani. Jön a Beautiful Things!

Micsoda dal, Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, ez a Sláger FM. Egy forrónak ígérkező hétfői délelőttön a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan, hiszen akár 31 fok is lehet ma Budapesten. De természetesen ezek mellett is vannak még azért jó híreim. Megújul és visszakapja ugyanis eredeti funkcióját a Rákospalotai zsinagóga. Az épületet a 60-as évektől kezdve térkép, aztán a 80-as évektől könyvraktárként használták. Ekkor vette meg az Országos Széchenyi Könyvtár, nemrég pedig az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség EMIH vásárolta vissza. Úgyhogy néhány hónapon belül, a tervek szerint szeptemberben imaházként nyílik meg újra. Egy fiatal rabbi házas pár oda fog költözni, és ők fogják a közösséget újjáéleszteni. Erről számol be az itt lakunk. Hát szerintem az mindig jó dolog, amikor valami, ami tradicionális, visszakapja eredeti funkcióját. Nálunk viszont most a legendás blues gitáros a következőkben, ő már Chris Rea, The Road to Hell a Slágeren.

0: Eva Max és a Sweet Bad Psycho itt a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágerek pörögnek. Változatosan kellemes, tavaszias, sőt inkább nyárias lesz a hétfő délután. Ha van lehetőségük, akkor érdemes lehet még akár a délutáni órákra valami jó kis szabadtéri programot betervezni. Én pedig hozom a jó zenéket hamarosan, hiszen egy Pink Panthers nevű brit énekesnő érkezik azonnal, de előtte nézzük a közlekedési híreket, de meg azt, hogy milyen időjárás várható. Elmúlt már 11:30 is a rántott húsnak való hús klopfolása azért ma egy embert próbáló feladat, hiszen már most 30 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban. Nagyjából ezzel el is érjük a maximumot, hiszen 31 fokot ígértek a legmelegebb órákra. Erős az UV-sugárzás odakint, ha valamerre indulnak, figyeljenek fokozottan a bőrvédelemre, ez nagyjából délután 4 óráig így maradhat. Mindezen túlmenőleg meleg lesz a mai napon, az északias szelet ennek ellenére azért néhol kísérhetik erős lökések, néhol futószápor kialakul, de Budapesten nem ez lesz a jellemző. És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el. Budapesten jól lehet közlekedni. A fő bevezető utak, átvezető utak, körutak teljesen jól járhatóak a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. Volt egy baleset a 4-es főút Pilis településen átvezető szakaszán a 47-es kilométernél, ott több személyautó ütközött össze. A balesetvizsgálat és a műszaki mentés idejére a főút forgalmát leállították, kerülni az önkormányzati utakon lehetséges. Számoljanak arra a Budapesten autózók, hogy ismét le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között most is a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületi Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Mennyecske utcáig vízvezetékjavítási munkálatok okán. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, útszűkületre számíthatnak. Tart a felújítás a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, útszűkületre készülhetnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

dal, ami engem mindig elrepít abba az országba, ahol ha belépek például egy vendéglátóegységbe, és nem kiabálom el magam jó hangosan, hogy buongiorno, akkor furán néznek rám. Eros Ramazzotti és a párlakom itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek, valóban változatosan. És hát igazából a Dolce Vita életérzést hozhatja a Bobby McFerrin is a folytatásban, hiszen ez is egy olyan dal, ami nagyon könnyed, nagyon rendben van, és igazából arra akar rávilágítani, hogy ne aggódjunk, csak legyünk boldogok, élvezzük az életet. Don't worry, be happy, jön Bobby McFerrin a Slágeren.

0: műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dino a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi logisztikai központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Erős nyárra számít a rendőrség, a magyar tengernél kezdetét vette a balatoni strand szezon, drágultak a jegyek. Megkezdődött samu beszoktatása a Veszprémi állatkertben. Molnár Róbert vagyok. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-e és szeptember 15-e között működő BKKB soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismerik sem az ország, sem a vármegye határait. A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strand szezon. A tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23-a és 25-e között előszezoni jelleggel belépő díj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8-12%-os jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A balatonfüredi kisfaludi strand pünköstkor reggel 9 és este 6 között, míg az Eszterházi strand 9 és 18 óra között üzemel. A felnőtt belépő jegyek 2200, illetve 2700 forintba kerülnek, írja a balatonfüred.hu. Balatonalmádiban a Budatava, a Káptalanfüredi és a Veselényi strand egységesen 2400-ról 2600 forintra emelte az árait, ami 8%-os növekedést jelent. Idén is csatlakozik Veszprém vármegye a nagy népszerűségnek örvendő nyitott szertárkapuk országos programhoz, amelyet gyereknap alkalmából rendeznek meg. Május utolsó vasárnapján a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok egyaránt megnyitják kapuikat a családok előtt, így a gyerekek és felnőttek egy napra bepillanthatnak a tűzoltók mindennapi életébe. A rendezvény évek óta az egyik legkedveltebb gyermeknapi program országszerte, hiszen különleges élményt kínál azoknak, akik szeretnék közelebbről is megismerni a tűzoltói hivatást. A látogatók nem csak a laktanyákat járhatják be, hanem megtekinthetik a speciális tűzoltóautókat, felszereléseket és eszközöket is, sőt, bizonyos felszereléseket is kipróbálhatnak. Jelentős forgalmi fennakadások és menetrendi változások alakultak ki vasárnap délelőtt a dél-balatoni vasútvonalon, miután a Budapestről Keszthelyre tartó Balaton Intercity vonat Balatonszemesen elütött egy embert, közölte a Mávinform. A gázolás miatti hatósági helyszínelés idejére Szántód és Balatonboglár között korlátozták a vonatok közlekedését. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonalon utazóknak vasárnap napközben hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint egyes járatok kimaradására vagy rövidebb útvonalon való közlekedésre kellett számítaniuk. Veszprémben megkezdődött a fiatal hím összeszoktatása a többi elefánttal. Új korszak kezdődött a veszprémi állatkert életében, miután sikeresen megérkezett az intézmény legújabb lakója, Samu. Az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat- és növénykertből költözött át a Királynék városába, ahol a következő időszakban minden szempontból új környezethez, új gondozókhoz és leendő társaihoz kell hozzászoknia, írja a veol.hu. Samu átköltöztetését több hónapos alapos szakmai előkészítés és szervező munka alapozta meg. A fiatal állat egy kifejezetten erre a célra kialakított biztonságos szállító konténerben tette meg az utat, miközben tapasztalt szakemberek és állatorvosok folyamatosan felügyelték az állapotát.
1: Kis kellemesnek mondható hosszú hétvégés a közlekedésünk. Nyugis a budapesti forgalom, nem kaptam arról információt, hogy bárhol jelentősebb értékű fennakadás nehezíteni a közlekedést. De hogyha önök láttak valamit, nyugodtan írjanak, 0630303095-8-as a mi SMS számunk. Az N12-es villamos Budapesten nem közlekedik járműhiba miatt, erről tudjanak azok, akik igénybe vették volna a mai nap folyamán a járatot. A hosszú hétvégére ugye ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. A gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Nagykőrösi úton ma kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek a burkolat javítása miatt. Az 5. kerületi Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készülhetnek, mert vízvezetéket javítanak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A hosszú hétvége utolsó napján, ha most ebédelne a család, akkor bizony jó étvágyat kívánok hozzá, és hozom a megfelelő zenei aláfestést. Lesz nálunk Pet Shop Boys, Tom Grennan, Seal, előtte viszont Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean, egy könnyed, funk kis hangulatú dallal. Itt a Feels!

Mekkora ütemek, micsoda lendület, Pet Shop Boys, Always on my mind, itt a Sláger FM-en szólnak, egy forró hétfő délutánon is a legnagyobb slágerek változatosan. Bízom benne, hogy azért mindenkinek könnyedebb jelentéssel bír ma ez, hogy hétfő délután, hiszen pünkös hétfő van, pihenhetünk, lazíthatunk. Erre pedig egyébként nagyon jó lehetőségek vannak Budapesten, gondoljunk csak a játszóterekre, ebéd után gyerkőcökkel le lehet battyogni úgy családostól, kiülni az árnyas fák alá, és csak úgy egy picikét lenni, és nézni, hogy a gyermekek arcára mosoly kerül. Egyébként ugye tavaly lezárták a Havana utca 11-es szám alatti játszóteret, ott több ponton is botlás veszélyessé vált a burkolat. Na ezeket a problémákat elhárították, elkészült az új járófelület, új padokat, úgynevezett gabionokat helyeztek ki. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra a szerkezet áthelyezésével. Szóval, ha minden jól megy, a nyári időszakban már egy jól használható, árnyékos, biztonságos játszótér várja majd a Havanna lakótelepen élő gyermekeket az itt lakunk cikke szerint. Úgyhogy bízunk benne, újra megnyílhat, és mindenki újra élvezheti a köztéri bútorokat. Nálunk pedig addig a Well Hello és a halott pénz, ez már az Emlékszem Sopronban.

napjainkban. Ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Destiny's Child és a Say My Name nálunk a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan, és persze a nyári életérzés mi több, az igazi tengerparti életérzés, kristálytiszta víz, napsütés, tengeri herkentyűk, finom gyrosz. A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus görög utazással lepi meg önöket. Figyeljék a slagerfm.hu-t, ott van kint a nyereményjátékunkról egy részletes információ, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, így vehetnek részt játékunkon. Nálunk pedig hamarosan Dermot Kennedy érkezik a Kismivel, előtte még nézzük, milyen időnk lesz. Süt ránk a napsugár, na meg tengerszínű kék az ég, legalábbis Budapest felett biztosan, hiszen 100 ágra süt a nap, 31 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban a magyar fővárosban. Számítsanak rá, hogy délután 4-ig erős az UV-sugárzás, így a bőrük védelmére kifejezetten figyelmet kell fordítani. A mai napon fokozódik hát a nyárias meleg, de persze a holnap sem hoz majd enyhülést, holnap is akár 31 fok lehet majd a fővárosban. Napsütésben lesz részünk, ha tudnak, vegyenek ki szabit, érdemes lehet vízparton tölteni, hiszen a következő pár nap erre alkalmas lesz. Budapestről nem kaptam arról híreket, hogy a forgalmunkat bármiféle befolyásoló információ jellemezné, jól járhatóak a főbb bevezető, átvezető útvonalaink, körutaink és autópályáink is. Ellenben kaptam Trafipax információkat, a 0630-30-30-95-8-ra írta meg János, hogy Velence belterületén a Balatoni úton méri a sebességet a rendőrség, ez ugye a 7-es főút a településen áthaladó szakasza. Illetve arról kaptam információkat, ezt már Andi írta, hogy Székesfehérvár belterületén a Szárcsa utcában szintén Trafipax-szal futhatnak össze az arra közlekedők, kifejezetten figyeljenek hát a sebességhatárok betartására. Budapesten az 51A villamos helyett a Haller utca, Mester utca és a Mester utca Ferenc körút között pótlóbusz közlekedik egy szabálytalanul parkoló gépjármű miatt. Az M12-es villamos pedig nem közlekedik járműhiba miatt. A hosszú hét végére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek burkolatjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Avicii és a Hey Brother itt a Sláger FM-en. Nálunk a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. És csak egy kis bizonyíték, hogy nem a levegőbe beszélek. Jön a One Direction egykori szupersztárja Harry Styles, aki ugye már a saját kis szóló karrierjét építgeti. Az internetes pletykek természetesen ugye elég korán megindultak, hiszen párja Zoe Kravitznak az ujján felbukkant egy hatalmas nagy gyűrű. Nincsenek együtt olyan régóta, pár hónapja. A lánykérés részletei pontosan nem ismertek, de a Page Six infói szerint a színésznő nem győzik büszkélkedni az ékszerével a barátai előtt, akiket persze nem lepett meg a gyorsan jegyzés híre. Legalábbis ők azt mondták, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy dúlan amour. Harry Styles zenéjét pedig mi szeretjük hallgatni. Ez itt van az a slágerem.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
1: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
1: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
1: www.ibusz.hu.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.

0: www.rozalia.hu.
1: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Fantasztikus újranyitási akció a JYSK-nél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a JYSK újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JYSK bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. JYSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
0: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több része is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölt az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön nagyon erős UVP sugárzás várható. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Vízzenevirág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klárin, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Pardongraszt, valamint Bája Lex és a Slepad majd koncertet. Vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Országszerte és a fővárosban csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyeslet, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
7: Egy óra után több mint 4 perccel járunk, hogy mondom a friss közlekedési információkat a Sláger FM-en. Budapest útjainak javarésze jól járható, jelentősebb forgalmi anomáliáról szerencsére nem kaptunk információt, autópálya bevezetők, kivezetők, átvezető útvonalak, körutak, sehonnan nem kaptunk arról híreket, hogy jelentősebb mértékű fennakadás lenne. Amiről viszont korábban már kaptunk híreket SMS-ben, hogy Velence belterületén a Balatoni úton, tehát a 7-es főút átvezető szakaszán dolgozik egy trafipax, figyeljenek nagyon, tartsák be a sebesség határokat. Székesfehérvár belterületén még a Szárcsa utcában is látták a hatóság embereit, valamint szintén Fehérváron a Fiskális úton lehet trafipaxszal találkozni. Erről kaptunk információkat SMS számunkra a 0630 30 30 95 8-asra. Készüljenek arra a budapesti autósok ezen túl, hogy a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tudjanak róla, hogy ma a BKK járatok ünnepnapi menetrend szerint indulnak.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Este szép délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs egészen délután 4-ig jó dalokkal a folytatásban is. Kamrad is érkezik majd, a Soul Asylum egy kellemes, melankólikus dallammal, előtte pedig John Newman azért eléggé bepörgeti a lendületet. Ez már a Love Me Again!

Egy könnyed dal Réma és Selena Gomez, meg a Calm Down. Itt a Sláger FM-en hamarosan Cyndi Lauper veszi át a vezetést, de közben vannak amúgy nagyon-nagyon pozitív híreim, képzeljék el, a Feneketlen tónál idén már egy megújult, korszerű gépészettel működik a szökőkút. Az új szökőkút szerkezet modernebb, kisebb, könnyebb, így aztán jóval egyszerűbben visszahelyezhető a helyére a téli üzemszünet után, mint az eddigi gépészet. Este 9-10 órától akár fényjátékokban is gyönyörködhetünk, így egy forró nyárestén arra sétálva akár a szemünk is káprázhat egy kicsikét. A magasra szökő vízoszlop látványa is szép lehet, ám nem elsősorban az esztétikum miatt fontos eleme a tónak, hanem azért, mert a csobogásával nagy szerepet tölt be a víz frissítésében és levegőztetésében. Érdemes lehet megnézni, hogyha arra járnának. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, a 80-as évek szupersztárja, Cyndi Lauper énekel, Girls Just Want to Have Fun.

0: Ariana Grande és a We Can Be Friends a Sláger FM-en. Jó étvágyat a késő ebéd alatt, családi kajakómát, hogyha lazítanának. Jön Ed Sheeran, aki egyébként teljes életmódváltáson esett át, nem is olyan rég a brit Men's Health magazin címlapjára került, és őszintén beszélt arról, hogy amúgy látványos átalakuláson ment keresztül. Egyébként az ember elképesztő módon kigyúrta magát, kockás hassal állt a fitness magazin kamerái elé, és hát azért biceps is van. Úgyhogy le a kalappal előtte. Ed Sheeran mindjárt érkezik a Celestiallel, most viszont hozom a közlekedési híreket, és azt is nézzük, milyen idő lesz. 2:04 nézzük, milyen az időnk Budapesten. 30-32 fokot lehet mérni város szerte, meleg van, gyakorlatilag itt a nyár. Néha az északi eszelet kísérhetik élénk széllökések, de természetesen jelentős mennyiségű csapadék már a nem valószínű, fokozódik a nyárias meleg. Holnap is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, melegszik a levegő, holnap is 31-32 fok a legmelegebb órákban. Az északi északnyugati szél többfelé élénk erős lehet holnap is. Szerdán még melegebb lesz, 32 fokos csúcsértékekkel. Jönnek a közlekedési információk itt a Sláger FM-en. Budapest útjai relatíve jól járhatóak, bevezető, kivezető utak, átvezetők, körutak, rakpartok jól közlekedhetőek. Azt ugye tudjuk, hogy a pesti alsó rakpart le van zárva a hosszú hétvégére az Erzsébet és a Margit hidak között. Jelenleg átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így autósoknak javaslom, hogy kerüljék el azt a szakaszt. Futottak be hozzánk Trafipax információk is. A 7-es főúton Velence belterületén a Balatoni úton lehet összefutni a háromlábú sebességet ellenőrző eszközzel, de láttak még Trafipaxot a 7-es főúton Baracska és Velence között, így aki a régi, jó öreg 7-es úton tartana a Balaton felé, kifejezetten figyeljen a sebességhatárok betartására. Székesfehérváron továbbra is ott a Szárcsa utcában a Trafipax, ezt Ernő erősítette meg nekünk nemrég SMS-ben, 0630-30-30-95-8-as a számunk. Készüljenek arra, hogy ma még szakaszos sávlezárás lehet burkolatjavítás miatt a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

Audát és az It's My Life egy felejthetetlen emlék az ezredfordulóról. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és hát természetesen azért a CD-s magnók hőskorából átugrunk a streaming időszakára. A Hunter X a nagy sikerű K-pop Demon Hunters című animációs film háromtagú fegyveres lánycsapata volt. Nappal ők ugye sikeres K-pop idolok voltak, titokban azonban harcoltak a démonok ellen, hogy megvédjék a rajongóikat. A Hunter X és a Golden azonnal, most viszont még a Follow the Flow előtte egy belevaló, érzelmes dallal.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
10: Vitongo. Stresszre Vitongo.
11: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
12: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
3: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
0: Sláger FM. Köszönjük!
3: A reklám után...

0: Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, megteltek a balatoni szálláshelyek a hosszú hétvégén, megválnak az izlandi kézilabdástól. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, írja a veol.hu. A NAV közérdekű adatigénylésre adott válasza alapján 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkeztek szállítmányok azokból az osztrák bányákból, amelyek az aszbeszt szennyezés ügyében érintettek, írja a Hello Vidék. Az aszbeszt szennyezés Veszprém vármegyei településeket is érinthet. Ide is érkezett az osztrák bányákból kőzúzalék. Németh Martin Bükk önkormányzati képviselője bejegyzésében számolt be arról, hogy megkapta a NAV válaszát arra az adatigénylésre, amelyben azt kérdezte, hogy a négy érintett osztrák bányából hová szállítottak anyagokat Magyarországra. A lista alapján megállapítható, hogy Veszprém vármegye két településére érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, Mihályházára és Veszprémbe is, utóbbiba pedig több alkalommal is. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarország régiótól, közölte a szállás.hu. Az eddigi májusi online fizetések összértékének közel 27%-át fizették szép kártyával. Ez a havi kimutatások alapján idén áprilisban volt a legmagasabb, amikor a szép kártyával költött összeg aránya meghaladta a 29%-ot, közölte a portál. A szállásfoglaló oldal saját adatai alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak hogy lecsúszott a dobogóról. Május 15-e és 31-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató Veszprém vármegyében. Az E.ON weboldalán közzétett adatokból kiderül, hogy hol és mikor lesz sötétség, üzemszünet. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás. A tervezett üzemszünetek elengedhetetlenek az elektromos hálózat karbantartásához, fejlesztéséhez és a biztonságos szolgáltatás garantálásához. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik az E.ON által, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. Több egymástól független, de egyaránt hihetetlen esetnek lehettek szemtanúi az autósok az elmúlt napokban. Veszprém, Eger és az M1-es autópálya környékén is történtek olyan balesetek, amelyekből azok is tanulhatnak, akik szerencsésen megúszták, vagy éppen arra sem jártak, írja a Blick. A budapesti autósok egyik olvasója a lapnak egy különösen ijesztő esetről számolt be, amely a 82-es úton történt Veszprémnél a Tesco közelében. Elmondása szerint Budapest irányába haladt, amikor egy szemből érkező autó hirtelen felé sodródott, írja a budapesti autósok közössége. Budapest felé haladtam, amikor szemből felém sodródott egy autó, még időben észrevettem, és ennek köszönhetően nem csapódott belém. Szerencse, hogy nem borult, mert akkor biztos kapok belőle, írta a beküldő. Szerencsére a lélek jelenlétének köszönhetően sikerült elkerülnie a komoly balesetet. Döntöttek Veszprémben, a magyar játékosok miatt távozik a csapat külföldi klasszisa. Nem hosszabbítják meg Bjarki Már Ellison szerződését. A One Veszprém izlandi szélsőjének amiatt kell távoznia, mert a klubnál szeretnének több magyar kézilabdázót a csapatban tudni. A Veszprém közleménye szerint a klub vezetőséget célként tűzte ki, hogy növeli az első csapatban szereplő magyar kézilabdázók számát, illetve a nekik jutó játékperceket és ennek betartása érdekében nehéz és fájó döntést is készek meghozni.
1: És most hozom a közlekedési információkat. Endre írt nekünk arról SMS-t, hogy Szentendre belterületén a 11-es főúton, a Dunakanyar körúton baleset történt. Endre erről több részletet nem árult el nekünk, úgyhogy ha ön arra jár és látta, hogy pontosan mi van ott, akkor mindenképpen szóljon róla. 0630 30 30 95 8-as az SMS számunk. Katától arról kaptam híreket, hogy Veresegyház belterületén a főúton Trafipax méri a közlekedők sebességét. Azzal senki nem vesztett még soha, hogyha betartotta a sebesség határokat. Javaslom, tegyenek így önök is. Arról kaptunk ugye korábban még híreket, hogy a 7-es főúton, a Velence belterületén lévő Balatoni úton mérik a sebességet a rendőrök, és Székesfehérvárról is kaptunk hasonló jelzéseket a Szárcsa utcából, így az arra közlekedőknek is javaslom, hogy figyeljenek nagyon a sebességhatárok betartására. Budapesten jól járhatóak a főbb átvezető utak, körutak, arról viszont tudjanak, hogy a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Átadták a szakaszt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. Taylor Swift-tel indítjuk a zenei folyamot a Vadi új slágerével, amihez készítettek egy ilyen teljes 80-as évekbéli feelingű videoklipet, tornász TV műsorokkal, várokkal, minden, ami kell. Indul az újdonság, az Opelite.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Elképesztő ez a lány, Dua Lipa és a Training Season itt a Sláger FM-en. Bizony-bizony pünkös hétfő délutánján is a legnagyobb slágerek pörögnek, valóban változatosan. Ha szabadtérre mennének, akkor mindenféleképpen érdemes a bőrvédelemre kellő figyelmet fordítani. Budapesten erős az UV-sugárzás, és azért a pozitív impulzusokkal is tudok ám jönni. Képzeljék el, a Margit híd melletti forgalomtól elzárt terelőszigeten a Főkert kollégái 50 négyzetméteren felbontják az aszfaltot, hogy a helyét szárazságtűrő cserjékből és évelő növényekből álló új zöld felület vegye át. Erről ír az Itt lakunk. Budapest ezzel egy újabb lépést tesz a korábban megfogalmazott célokhoz, a városi zöld felületek és a biodiverzitás növeléséhez, a csapadék helyben tartásához, na meg a városi hősziget hatás mérsékléséhez. A projekt első üteme június végére készül el, ezt aztán két éves intenzív utógondozási időszak követi. Hát kíváncsi leszek egyébként, hogy milyen lesz a megvalósítás. Maga a kezdeményezés abszolút öt csillag, akárcsak a Bon Jovi felvétele, You Give Love a Bad Name.

0: De is a Good Feeling, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek, valóban változatosan, és hogyha készen állnak egy varázslatos dinókalandra, jelentkezzenek a Sláger FM applikációján a gyermeknapi fejtörőre, de ha a slágerfm.hu-ra kattintanak, ott is találhatnak rengeteg izgalmas információt ezzel kapcsolatban. A nyeremény pedig 4 fős családi belépők a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba. Játszanak velünk Sláger FM applikáció vagy slágerfm.hu, nálunk pedig hamarosan a német énekesnő Loi, tőle a Get Lucky, de még előtte nézzük a közlekedési híreket, és hamarosan azt is nézzük, milyen időjárás várható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihívásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt!
5: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
6: Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
11: Fehér házak a hegyoldalban. Türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
12: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
11: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
12: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
11: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
12: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
11: www.ibusz.hu.
2: A reklám után.
0: 30-32 fok jelen pillanatban Budapest szerte, azt hiszem, hogy megkapjuk most a kis ízelítőnket a nyárból. A folytatásban is jó idő lesz, fokozódik a nyárias meleg, és holnap is a csúcsértékek 30-32 fok környékén alakulnak Budapesten. Jelen pillanatban egyébként a gyors melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek az erre érzékenyeknél. Náluk még a migrénes fejfájás, a fáradékonyság, a bágyadság és a dekoncentráltság is gyakori vendég lehet. Figyeljenek bőrük védelmére, hiszen jelenleg is erős az UV-sugárzás a fővárosban. Az Útinformtól érkezett arról hír, hogy jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főképp az M1-es, M3-as, M7-esen jelentősebb fennakadások, sávzárások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni. Arra érdemes még felkészülni, hogy néhány ponton ugye vannak a főváros környékén is akár jelentősebb történések. Legutóbb arról kaptunk híreket, hogy Veresegyház belterületén a főúton mérik a sebességet, úgyhogy arra felé mindenképpen legyenek óvatosak. Szintén sebességellenőrző eszközre készülhetnek azok, akik a 7-es főúton autóznak. autóznak, méghozzá Verence belterületén a Balatoni úton találkozhatnak a háromlábú mérőeszközzel. Szintén össze lehet futni egyébként Trafipaxszal Székesfehérvár belterületén is, a Szárcsa utcában, illetve a Gáz utcában lehet találkozni a mérőeszközzel. Mindezen túl a budapesti autósok készüljenek arra, hogy továbbra is le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. Átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. A Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávzárásra készülhetnek a burkolatjavítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Pop Diva Madonna és a Hang Up. Köszönöm, hogy a Sláger FM-mel töltik a hosszú hétvége utolsó napját is. Hát remélem senkiben nincs benne az az életérzés, amikor így elgyászoljuk a hosszú hétvégét, és ilyenkor már azon aggódunk, hogy mi lesz holnap. Ilyenkor még érdemes egy picit jobbra-balra elmenni, gyönyörű lesz az idő a folytatásban is Budapesten, úgyhogy érdemes kidugni az orrunkat és nekiindulni valamerre. 31 fok ma, egyébként holnap is szerdán meg már 33 fok a fővárosban. Na de közben egy picit engedünk a tempóból. Az idén 78 éves Charlie érkezik hozzánk, aki ennek ellenére azért nem nagyon akar engedni a tempóból. Nézegettem a közösségi média felületeit, nagyon koncertezik, jön, megy, előadásokat tart, elképesztő ez az ember. Charlie-t Király Lindával énekelt. Játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
0: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása, a busztávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő hat hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. 7 év szünet után újra van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Az American Airlines május 22-e és október 5-e között minden nap indít gépeket Budapest és Philadelphia között. A transatlanti utat a kényelmes, több mint 230 férőhelyes Boeing Dreamlinerek teljesítik. Az új napi járat az üzletembereknek és turistáknak is hatalmas könnyebbség, ráadásul Philadelphián keresztül több mint 100 további észak-amerikai és karibi úti cél válik egyetlen átszállással elérhetővé a magyar utasok számára. Burkolatjavítást végeznek kedtől a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréktek kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerbantal és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz pedig terelt útvonalon jár. Megújul a Havanna utca 11-es szám alatti játszótér a 18. kerületben. Az önkormányzat közleményében azt írja, tavaly őszvégén zárták le a játszóteret, miután szülők és nagyszülők jelezték, hogy a fák gyökérzete miatt a burkolat több ponton botlás veszélyessé vált. A problémákat azóta elhárították, elkészült az új járófelület és új padokat is kihelyeztek. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra. Az önkormányzat szerint nyárra árnyékos, biztonságos és jól használható játszótér várja majd a Havanna lakótelepen élő gyerekeket.
9: Hozom a közlekedés legfrissebb híreit, itt a Sláger FM-en, jó utat kívánok! Az M7-esen erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok és torlódik a forgalom. A legfrissebb hírek szerint Polgárditól Budapestig a Székesfehérvári szakaszon át már jobb tempóban lehet haladni. Arról jött egy információ SMS-ben Zsuzsitól, hogy ülő belterületén a Pesti úton mérik a sebességet a rendőrök, legyenek hát nagyon figyelmesek és körültekintőek arra felé. Korábban arról kaptunk még híreket, hogy Veresegyház belterületén a főúton is trafipax dolgozik, a 7-es főúton, Velence belterületén, a Balatoni úton is látták őket, illetve Székesfehérvárott a Szárcsa utcában. Készüljenek arra a Budapesten belül autózók, hogy a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most is a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adták át a területet, de lezárták a Hősök terét is, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: 3 óra után Hello, Karakas Balázs vagyok, folytatjuk a zenei folyamot, most éppen egy amerikai énekes dalszövegíróval, egy igazi folk művésszel, nagyon szeretem, nagyon különleges az ő dala. 2024-ben ezzel vált világhírűvé. Jön Mark Embor és a Belong Together.

0: dal, amit Biki Csunai néven meg is honosítottunk. Big in Japan, ők voltak az Alphaville, ez a Sláger FM, ahol hamarosan egy fiatal énekesnő, Gracie Abrams veszi át a váltást. De még előtte mesélek arról, hogy mennyi mindent lehet Budapesten csinálni. Jön például a Plac hétvége. Ugye a Plac a művészet hagyományos helyszínein kívüli, köztereken, rendhagyó helyszíneken létrejövő alkotásokat állítja a középpontba. És május 26-a és 31-e között most több helyszínen jelentkeznek köztéri és helyspecifikus művészeti programokkal. A programsorozat kortárs táncelőadókat, performanszokat, monodrámákat és workshopokat is magában foglal, amik városunk, a közösség és a társadalmi kérdések kapcsolatát vizsgálja. A fellépők között szerepel Borsos Luca és Kőrösi Máté közösségi tánc performansza, Maria Nászor monodrámája, valamint a Juhász Kata társulat premierje is. Nézegettem a részletes programokat, több budapesti helyszínen várnak minket a következő napokban. Mindehhez jó szórakozást kívánok, és ahogy ígértem, egy fiatal énekesnővel tesszük mindezt. Gracie Abrams-től a That's So True következik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: Bizonyítja, hogy mennyire változik a világ. Hát régen úgy lehetett valaki sztár, hogy egy kiadó felfuttatta, ment a tévékbe, rádiókba, újságoknak interjút adott, minden. Manapság ez meg már úgy nézett ki, hogy például itt van Benson Boone, aki az American Idolban szerepelt, nyilván ez hozott neki egy népszerűséget, de az igazi népszerűségét az hozta meg, amikor a TikTokon elkezdett felfutni. Hát bizony, változnak a dolgok, de egy valami nem. Az, hogy aki tehetséges, az bizony megérdemli a sikert. Benson Boone-tól azonnal jön a Beautiful Things, de előtte nézzük a közlekedési híreket és az időjárási információkat. Meleg van Budapesten, most éppen 32 fokot mutatnak a hőmérők, és javarészt szinte mindenhol verőfényes napsütéses az idő a környéken. A pollen terhelés viszont a melegedés hatására szép fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja magas, míg az eperfafélék, valamint már a csalánfélék és az utifőjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a légkörben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, de még a virágpora is. Jó utat és persze balesetmentes közlekedést kívánok, bármerre is tartanának. Érdemes arra készülni, hogy az M7-esen továbbra is erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon. Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok és torlódik a forgalom. Viszont a székesfehérvári szakasztól, ahonnan már ugye három sávos a pálya, jobb tempóban tudnak autózni azok, akik most tartanának Budapest felé. Érdemes odafigyelni Trafipax szempontból is, a legutóbb arról kaptunk híreket, hogy Üllőbel területén a Pesti úton mérik a sebességet a rendőrei. Kaptunk arról híreket, hogy Pusztaszabolcs belterületén a főúton is ott vannak, a 7-es főúton, Velence belterületén a Balatoni úton is találkozhatunk a hatóság embereivel, illetve Székesfehérvár belterületén a Szácsa utcában szintén ott lehetnek. Tudni kell róla, hogy a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok vehették át a területet. A Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek a burkolatjavítása miatt. Ma a BKK járatok ünnepi menetrend szerint járnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Miley Cyrus és egy belevaló önbizalom növelő dal, a Flowers. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a hétvégén is. A hőmérséklet 30 fok környékén, érezzük azért, hogy a nyár az már gyakorlatilag itt kopogtat Budapest ajtaján. Egyre hosszabbak a nappalok, és még az ember, hogyha például munka után megy valamerre sétálgatni egy hétköznap délutánon, akkor is még ezt verőfényes napsütésben tehetjük meg. Budapesten már például 20 óra 25 percre ígérik a napnyugtát, úgyhogy még ha most valaki útnak indul sétálni egyet mondjuk a Margit szigeten, akkor annak azért meg lehet a hangulata. Én viszont ezzel mára köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet, 4 órától jön Kiskata, aki a délutáni órákban fogja majd szórakoztatni, és persze elkísérni akármerre is tart. Én mára egy a Székesfehérváron megalapított kellemes pop-soul csapattal búcsúzom, a Blaha Louisiana érkezik, és a ha élni felejtek, Karakas Balázs balra el. Jövök legközelebb, jövő hét szombaton.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
5: Budapest, készen állsz?
6: Let me take you dancing.
5: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
6: Baby,
5: emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
3: Ha megkeresi telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
0: Sláger FM. Köszönjük.
3: A reklám után.

0: Erős nyárra számít a rendőrség, a magyar tengernél kezdetét vette a balatoni strand szezon, drágultak a jegyek. Megkezdődött samu beszoktatása a Veszprémi állatkertben. Molnár Róbert vagyok. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-e és szeptember 15-e között működő BKKB soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismerik sem az ország, sem a vármegye határait. A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strand szezon. A tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23-a és 25-e között előszezoni jelleggel belépő díj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8-12%-os jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A balatonfüredi kisfaludi strand pünkösdkor reggel 9 és este 6 között, míg az Eszterházi strand 9 és 18 óra között üzemel. A felnőtt belépő jegyek 2200, illetve 2700 forintba kerülnek, írja a balatonfüred.hu. Balatonalmádiban a Budatava, a Káptalanfüredi és a Veselényi strand egységesen 2400-ról 2600 forintra emelte az árait, ami 8%-os növekedést jelent. Idén is csatlakozik Veszprém vármegye a nagy népszerűségnek örvendő nyitott szertárkapuk országos programhoz, amelyet gyereknap alkalmából rendeznek meg. Május utolsó vasárnapján a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok egyaránt megnyitják kapuikat a családok előtt. Így a gyerekek és felnőttek egy napra bepillanthatnak a tűzoltók mindennapi életébe. A rendezvény évek óta az egyik legkedveltebb gyermeknapi program országszerte, hiszen különleges élményt kínál azoknak, akik szeretnék közelebbről is megismerni a tűzoltói hivatást. A látogatók nem csak a laktanyákat járhatják be, hanem megtekinthetik a speciális tűzoltóautókat, felszereléseket és eszközöket is, sőt, bizonyos felszereléseket is kipróbálhatnak. Jelentős forgalmi fennakadások és menetrendi változások alakultak ki vasárnap délelőtt a dél-balatoni vasútvonalon, miután a Budapestről Keszthelyre tartó Balaton Intercity vonat Balatonszemesen elütött egy embert, közölte a MÁV Inform. A gázolás miatti hatósági helyszínelés idejére Szántód és Balatonboglár között korlátozták a vonatok közlekedését. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonalon utazóknak vasárnap napközben hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint egyes járatok kimaradására vagy rövidebb útvonalon való közlekedésre kellett számítaniuk. Veszprémben megkezdődött a fiatal hím összeszoktatása a többi elefánttal. Új korszak kezdődött a veszprémi állatkert életében, miután sikeresen megérkezett az intézmény legújabb lakója, Samu. Az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött át a Királynék városába, ahol a következő időszakban minden szempontból új környezethez, új gondozókhoz és leendő társaihoz kell hozzászoknia, írja a veol.hu. Samu átköltöztetését több hónapos alapos szakmai előkészítés és szervező munka alapozta meg. A fiatal állat egy kifejezetten erre a célra kialakított biztonságos szállító konténerben tette meg az utat, miközben tapasztalt szakemberek és állatorvosok folyamatosan felügyelték az állapotát.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ma is nagyon meleg volt, tegnap is nagyon meleg volt, és azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogyha megsúgom, hogy holnap és még holnap után is nagyon meleg lesz, aztán az első hőhullám elvonul, és csütörtöktől normalizálódik. Mondjuk úgy májusivá válik ismét az időjárásunk. Holnapra még 31-32, szerdára pedig 32-33 fokot ígérnek a meteorológusok, úgyhogy még két izzasztó napra kell készülnünk, de aztán csütörtöktől sem fogunk fázni, hiszen bár a szerda este érkező hidegfront miatt a hét második felében már jóval hűvösebb lesz, de azért 25-26-27 foknál nem lesz hidegebb. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Jelenleg lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, de gyakorlatilag ez az egyetlen hely a városban, ahol most nagyobb bacskatorlódás tapasztalható, illetve ma délután 5 óráig a 18. kerületben a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert javítják a burkolatot. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Pejper Károly. Szerbusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
2: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak! Pünköst hétfő délutánján rendben zajlik a vonatforgalom, nincsenek jelentős fennakadások. Ma egyébként vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok, azonban arra felhívjuk a figyelmet, hogy jóval többen utaznak vonattal, busszal, és ez főleg délutára, illetve estére érvényes. Két fontos előrejelzést is hoztam. Karbantartás miatt holnaptól egy hónapon át a pécsi meccsek és Kaposvár Intercity helyett autóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig az első ütemben ugyanezen a szakaszon 30-60 perccel hosszabb bejutási idővel kell számolni. Szerdától augusztus végéig szintén karbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között. Az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni. Viszont hallásra!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a pünkösdi sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és kívánok jó lazítást, hogyha még ezt a napot, estét láblógatással tudják tölteni. Lady Gaga és Bruno Mars is segít nekünk a lazításban. Here on a Dive with a Smile.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ray Dalla forgott, ez volt a Where is my husband. Az énekesnő az igazi klasszikus díva vonalat képviseli a színpadon állva is. Nekem nagyon-nagyon bejön az ő stílusa. No de, nagyon bejönnek a szabadtéri programok is, főleg mióta egy ránk rúgta az ajtót a nyár. Hát ezért jó szívvel ajánlom önöknek a Pünkösd Budán rendezvényét, hogyha még nem mozdultak ki a hosszú hétvégén, akkor legyen ez a program, amire még gyorsan kiszaladnak, hiszen este 7 óráig várnak itt bennünket, nem csak ma, de egészen június 7-éig, vagyis jövő hét végéig. Népművészek, iparművészek és a hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak itt be, úgyhogy ha van kedvük egy kis esti csavargáshoz, akkor ide mindenképpen látogassanak el. Május 31-én pedig vasárnap extra néptánc produkciókkal, táncházakkal és zenei előadásokkal is várnak majd itt bennünket, úgyhogy remélem, hogy vasárnap itt is összefutunk majd itt a Sláger FM-en pedig. Már repülünk is tovább a Crowded House dalával. You know, don't dream it over.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig George Ezra dala szólt, ez volt az Anyone For You. Ez pedig a Sláger délután pünköst hétfőjén is, és bár a mai nap szabad, aztán a következő 4 nap munkából, meg suliból fog állni, de a gyerkőcökkel együtt már nagyon készülünk.

0: a hétvégére, hiszen jön a gyereknap, erre természetesen a Sláger FM is nagy izgalommal készül, hogyha a mobil applikációnkra kattintanak és ott a játékok fürre, akkor megtalálják a gyereknapi fejtörő játékunkat, jelentkezzenek, aztán vasárnap legyenek majd rádió és telefon közelben is, zsebeljék be az ajándékainkat, én pedig bezsebelném a közlekedési infókat, írják meg, merre járnak, mit tapasztalnak, 0630 30 30 95 8, már is összefoglalom, hogy mi az, amit most tudunk, utána pedig jön a Niles Barkley dala, Crazy.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
1: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, négy csillagos szállodában.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
2: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
1: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivasnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődést. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
5: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
6: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüsk bevásárló táskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüsk, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
8: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnapra csak nem zavartalan napsütést ígérnek nekünk a meteorológusok. Az ország nagy részén kánikulában lesz részünk. 31-32 fokot mutatnak majd a hőmérőink a legmelegebb órákban is. A reggelünk is kellemesen, szinte langyosan indul, hiszen 17-18 fok lesz kora reggel. Felhő alig lesz fölöttünk, ami lesz, az sem hoz magával esőt. Azonban a délutáni órákban holnap is élénk lehet a légmozgás. Esőre úgy tűnik, ezen a héten nem számíthatunk, a mostani kalkulációk szerint majd jövő hét szerdától vált egy picit csapadékosabbra az időjárásunk. Nézzünk az utakon, az M7-es autópályán igen erős a forgalom Budapest felé, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, úgyhogy torlódásra kell számítani. Az Székesfehérvári szakasztól, ahonnan már három sávos a pálya, valamivel jobb tempóban lehet haladni. Az M3-as autópályán is igen erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, 60-tól Budapestig, főként 60 és Bak között telítettek a sávok. A 7-es számú főúton pedig Szabadbattyán és Székesfehérvár között egy személyautó és egy motoros ütközött össze a 78-as kilométer Kádárnél félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ez továbbra is érvényben van, és ma délután 5 óráig a 18. kerületben a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot, míg Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca közelében sávlezárás van, mert itt a vízvezetéket javítják. Hogyha önöknek is van híre az utakról, írjanak vagy hívjanak a számunk 0630 30 30 95 8, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Spice Girls dala, a Wannabe, és lassan mögöttünk van az első igazán nyári hétvége már, ami az időjárás tekinti, hogy a nagyon nagy forróság volt, és nagyon jól esett kiülni, fagyizni egyet, limonádézni egy jót, de hát ilyenkor a fagyi, meg az édes limonádi illata a méhecskéket és a darazsokat is elkezdi vonzani, úgyhogy hoztam egy tippet azoknak, akik ezeket az aprócska kis egyébként igen hasznos lényeket szeretnék maguktól távol tartani. Azt mondják a szakemberek, hogy elég, hogyha van nálunk egy kis permetező, és azzal a méhecskék, darazsak mellé fújunk egy keveset. Nem kell lefröcskölni őket, nem kell teljesen eláztatni őket, elég, hogyha megérzik a párát, mert azt ők esőnek értékelik, és azonnal valamilyen védettebb helyet keresnek, és elmennek a közelünkből. Így védhetjük a limonádéinkat és magunkat is. Érdemes ezt a kis trükköt kipróbálni, amikor legközelebb leülünk valami napsütött teraszra. Az üldögélés mellé pedig jól esik hallgatni a legnagyobb slágereket, úgyhogy megyünk is tovább Chaperone dalával. Szól a Good Luck Babe.

0: Takács Nikolász dala szólt, ez volt a zene kísér itt a Sláger FM-en. Bennünket pedig már is a hírek kísérnek, hiszen 6 perccel járunk 5 óra előtt, de még a friss infók előtt énekel nekünk Olivia Dén, akinek tudják mi a legnagyobb félelme? Az, hogy egyszer majd nem fogja élvezni, hogy dalt írhat, hogy a színpadon állhat és énekelhet. Annak idején, amikor még a kis szobájában ülve írta a dalait, eszébe sem jutott, hogy egyszer majd színpadon állva énekelgetheti azokat, és akkoriban nagyon-nagyon szeretett dalt írni. Most is nagyon szeret, de fél attól, hogy ez egyszer csak átfordul majd kötelező feladattá, na akkor fogja abba hagyni a zenélést. Hát bízom benne, hogy ez nagyon-nagyon soká következik, de ő énekel hát nekünk, szól Mene 4 című dala.
1: A legnagyobb slágere.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
3: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
4: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Nem blöffelünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
8: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátra Füreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Prémium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
9: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. Meg. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérlet keresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kettől a fővárosi Budafoki úton. A változásra a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priel-Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányban egyet sáv marad használható. Ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A Ferencvárosi lőtér ügyével foglalkozik Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A kerületben a MÁV telep és az Aszódi telep közelében működő létesítményben rendszeresen használnak katonai harcászati eszközöket is, amelyek jelentős zajterhelést okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát mielőbb rendezni kell, mert a folyamatos zaj komolyan zavarja a környéken élők nyugalmát. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét. Koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar több olyan zenei programot is kidolgozott már, amivel érdekessé, otthonossá és szerethetővé teszi a klasszikus zenét a gyerekek számára. Rendszeresen elkapkodják a jegyeket Kakaó koncertjeikre, de a zenevárral és hangszerkóstoló program is bejárták már az országot.
11: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Egyelőre nem nagyon akar csökkenni odakint a hőmérséklet. A Sláger FM hőmérője szerint még mindig 31 fok van kint, de Veszprémben is 31 fokot mutatnak a hőmérők, és holnap sem lesz hűvösebb az előrejelzések szerint. Holnapra is 31-32 fokot várhatunk, és holnap is erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrüket mindenképpen védjük. Ugye az UV elleni védekezés nem csak a strandon, de a hétköznapokban is nagyon fontos. Reggelre egyébként 17-18 fokig csökken a hőmérséklet, holnap alig lesz fölöttünk felhő, eső sem érkezik, és csak a délutáni órákban élénkül majd meg a légmozgás. Már is szétnézünk az utakon, ahhoz képest, hogy hétfő van, ahhoz képest kimondottan gyér most a forgalom a fővárosban. Egyedül a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárók környékén tapasztalható egy picit nagyobb torlódás, illetve hát városon kívül, mert hogy az M7-esen is sokan hajtanak Budapest felé Balatontól, az M3-ason pedig 60-tól Budapestig torlódik a kocsisor, de volt egy baleset is a 7-es számú főúton Szabadbattyán és Székesfehérvár között. Egy személyautó és egy motoros ütközött össze, a 78-as kilométernél félpályás a korlát. A fővárosban közlekedve figyeljünk arra is, hogy Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt a csatornát javítják, itt útszűkület fogadja az autósokat, és tart a felújítás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, itt időszakosan útszűkületre kell számítani. És javítják a csatornát a 8. kerületben a Bérkocsis utcában is, az Aurora utca és a Fecske utca között, itt útszűkület van. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Csodás pünköst hétfő délutánt kívánok önöknek. 6 perce járunk 5 óra után, és repülünk tovább a legnagyobb slágerekkel. Kamrad érkezik, és a Be Mine, előtte azonban Ed Sheeran indítja az óránkat a Shivers-tel. Jó rádiózást és jó lazítást!
14: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
13: Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Backstreet Boys dala forgott, ez volt az Everybody. Ma is jelentkezik majd a kívánság műsor, 0630303098, már lehet küldeni az üzeneteket, 6 órától egészen 8-ig fogom teljesíteni a kívánságokat, de most még elcsábítom önöket egy kis kirándulásra. Tudták, hogy itt a fővárosban létezik egy olyan tanösvény, amely a világhírű főemlős kutató Jane Goodall nevét viseli? Bizony, Pest Hideg kút szélén, a 3-as határhegyi repülőtér csücskében van a tanösvény indító táblája. És hogy miért éppen Jane Goodall nevét viseli ez a tanösvény? Nos, 2016-ban járt nálunk a világhírű kutató, amikor a Vöröskővár leghíresebb és legtitokzatosabb lakóival, a kaszpi haragos siklókkal is találkozott. Egészen pontosan 2 rádió nyomkövetővel ellátott példányt ő engedhetett el. A fokozottan védett hüllő Magyarországon sajnos a kihalás szélén áll, ma már csak néhány helyen fordul elő. A tanösvény létrehozásával erre a fajra és a Vöröskővár különleges élővilágára szerették volna fölhívni a figyelmet. Maga a tanösvény egyébként mindössze 1 kilométer hosszú, akár fél óra, egy óra alatt is bejárható, attól függően, hogy az ember felfelé vagy lefelé indul, és nagyon egyszerű követni. Az információs táblákról pedig megismerkedhetünk ennek a területnek a különleges élővilágával. Úgyhogy, ha van egy szabad délelőttjük vagy délutánjuk, akkor mindenképpen sétáljanak végig rajta. Mi pedig táncolva megyünk tovább, Bob Marley érkezik, és a Could You Be Loved itt a Sláger délutánban.

0: Szia, Dalaszolt! Ez volt a Gimme Love, itt a Sláger FM-en is egy perce járunk. 17:30 után hamarosan kezdődik a kívánság műsor. Várom a kéréseket 0630303098, de jöhetnek akár a közlekedési infók. Írják meg, mit tapasztalnak menet közben. Mi pedig az infoblokkunk után megyünk tovább azzal a csapattal, akik a 90-es években több mint 11 millió példányban adták el a lemezeiket, és a mai napig koncerteznek. Az M-People érkezik hamarosan is a Move on a Nap.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
4: A műsor

0: támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátra Füreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
6: Budapest, készen állsz?
7: Nem!
6: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo június 10 Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
8: A reklám után.
9: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, napról napra melegebb lesz, de már látszik a fordulat. Szerdán ugyanis elér bennünket egy hidegfront, és normalizálódik az időjárásunk. Nem válik hűvösebbé, vagy hát hűvösebbé válik, de nem lesz hideg. 25-27 fok között marad. Azért a napi csúcshőmérséklet, de már nem lesz olyan forróság, mint amilyen ma volt, vagy éppen holnap után lesz, mert holnap utára is 31-32 fokos hőmérsékleti maximumokat ígérnek, és egyelőre nem jön eső, a légmozgás azonban a következő napokban is lehet élénk, de a föl-föl támadó szél ebben a nagy kánikulában most még jól is esik. Már is szétnézünk az utakon. Történt egy baleset korábban a 7-es számú főúton Szabadbattyán és Székesfehérvár között. Itt egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A 78-os kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. És igen intenzív a forgalom a főváros felé, mind az M7-esen, mind az M3-ason. Az M7-esen Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, egy picit oszlik a torlódás Székesfehérvár után. Az M3-ason pedig 60-tól Budapestig szakaszosan torlódik a forgalom. A fővárosban lezárták a Hősök az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundál Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben pedig a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, és tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymezi utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett utcakat egyirányosították az Andrássy út felé, úgyhogy itt is egy picikét jobban oda kell figyelni menet közben. Vezessenek óvatosan.
10: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Glenn Frey dala forgott, ez volt a The Hate Is On itt a Sláger FM-en, és ugye vannak dalok, amiket nem lehet halkan hallgatni, hát többek között ez is azok közé, a dalok közé tartozik. Viszont, hogyha Olaszországban járnak, akkor legyenek óvatosak a hangerő gombbal. Mick Jagger azt hiszem tudná erről mesélni, mert nemrég őt is megbüntették Olaszországban, mert hogy egy étteremben éppen egy olasz rendező filmjének befejezését ünnepelték, többek között olyan nevekkel, mint Isabella Rossellini vagy éppen Dakota Johnson, amikor megjelent a rendőrség és közölte, hogy csak hétvégén lehet hangoszenét hallgatni, úgyhogy most azonnal vége a bulinak, és még egy igen komoly bírságot is a nyakába vartak a szervezőknek. Több mint 1000 eurót kellett kifizetniük büntetésként, azonban a helyi idegenforgalmi vállalkozók összefogtak és együttesen bocsánatot kértek Mick Jaggertől és az összejövetel többi résztvevőjétől, mert ők a maguk részéről kimondottan örülnek annak, hogy a téli holt szezon után ilyen híres látogatók érkeztek a szigetükre, és nagyon remélik, hogy még visszatérnek majd hozzájuk. A bírságot ettől függetlenül azért ki kell majd fizetnie az ünneplőknek. Itt a Sláger FM-en pedig most nyugodtan föl lehet tekerni a hangerőt, mert hogy Erik Pritzzel megyünk tovább, már is érkezik a Call on Me.

volt Neil Horan-dal a Heaven itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, de mit szólnának hozzá, hogyha feldobnánk a pünkösdi ünnepnapot az önök kedvenc dalaival. 6 órakor indul a kívánság műsor, rögtön a hírek után várom az üzeneteket, vagy a hívásokat 0630 30 30 95 8, és ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is üzenhetnek nekünk, de most még a hírek előtt zárjuk az órát Király Viktor dalával, szól a Running Out of Time.

0: műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke?
9: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
10: Vitongo. Stresszre Vitongo.
11: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
12: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, megteltek a balatoni szálláshelyek a hosszú hétvégén, megválnak az izlandi kézilabdástól. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém vármegyébe is érkezett szennyezett kőzúzalék, írja a veol.hu. A NAV közérdekű adatigénylésre adott válasza alapján 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkeztek szállítmányok azokból az osztrák bányákból, amelyek az aszbeszt szennyezés ügyében érintettek, írja a Hello Vidék. Az aszbeszt szennyezés Veszprém vármegyei településeket is érintett. Ide is érkezett az osztrák bányákból kőzúzalék. Németh Martin Bükk önkormányzati képviselője Facebook bejegyzésében számolt be arról, hogy megkapta a NAV válaszát arra az adatigénylésre, amelyben azt kérdezte, hogy a négy érintett osztrák bányából hová szállítottak anyagokat Magyarországra. A lista alapján megállapítható, hogy Veszprém vármegye két településére érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, Mihályházára és Veszprémbe is, utóbbiba pedig több alkalommal is. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte a szállás.hu. Az eddigi májusi online fizetések összértékének közel 27%-át fizették szép kártyával. Ez a havi kimutatások alapján idén áprilisban volt a legmagasabb, amikor a szép kártyával költött összegaránya meghaladta a 29%-ot, közölte a portál. A szállásfoglaló oldal saját adatai alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak hogy lecsúszott a dobogóról. Május 15-e és 31-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató Veszprém vármegyében. Az E.ON weboldalán közzétett adatokból kiderül, hogy hol és mikor lesz sötétség, üzemszünet. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás. A tervezett üzemszünetek elengedhetetlenek az elektromos hálózat karbantartásához, fejlesztéséhez és a biztonságos szolgáltatás garantálásához. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik az E.ON által, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. Több egymástól független, de egyaránt hihetetlen esetnek lehettek szemtanúi az autósok az elmúlt napokban. Veszprém, Eger és az M1-es autópálya környékén is történtek olyan balesetek, amelyekből azok is tanulhatnak, akik szerencsésen megúszták, vagy éppen arra sem jártak, írja a Blick. A budapesti autósok egyik olvasója a lapnak egy különösen ijesztő esetről számolt be, amely a 82-es úton történt Veszprémnél a Tesco közelében. Elmondása szerint Budapest irányába haladt, amikor egy szemből érkező autó hirtelen felé sodródott, írja a budapesti autósok közössége. Budapest felé haladtam, amikor szemből felém sodródott egy autó, még időben észrevettem, és ennek köszönhetően nem csapódott belém. Szerencse, hogy nem borult, mert akkor biztos kapok belőle, írta a beküldő. Szerencsére a lélek jelenlétének köszönhetően sikerült elkerülnie a komoly balesetet. Döntöttek Veszprémben, a magyar játékosok miatt távozik a csapat külföldi klasszisa. Nem hosszabbítják meg Bjarki Már Ellisson szerződését. A One Veszprém izlandi szélsőjének amiatt kell távoznia, mert a klubnál szeretnének több magyar kézilabdázót a csapatban tudni. A Veszprém közleménye szerint a klub vezetősége célként tűzte ki, hogy növeli az első csapatban szereplő magyar kézilabdázók számát, illetve a nekik jutó játékperceket és ennek betartása érdekében nehéz és fájó döntés is készek meghozni.
1: Köszönjük szépen a híreket. A Sláger FM hőmérője szerint továbbra is 30 fok van odakint, és hát egy-két árva felhő béget fölöttünk, de kristálytisztán ki lehet olvasni ezekből a felhőkből, hogy nem számíthatunk csapadékra sem most, sem az éjszakai órákban, és nem jön eső holnap és holnap után sem. Holnap a hét első munkanapján a maihoz hasonló a meleg időben lesz részünk, úgyhogy készüljenek legyezővel is, vigyenek magukkal egy palack vizet is. 31-32 fok lehet a legmelegebb órákban is. Reggel sem kell a vastag öltözék, hiszen 17-19 fokkal indul majd a napunk, a délutáni órákban egy kicsit megélénkülhet a légmozgás, az utolsó kánikulai napunk pedig a szerda lesz, akkor 32-33 fok lehet napközben. A meleg idő a figyelmünkre is kihat, úgyhogy a volán mögött ülve számítsanak rá, hogy most egy kicsit nehezebben megy a koncentrálás, viszont remekül lehet haladni a fővárosi utakon. Arra viszont mindenképpen figyeljünk, hogy a 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkület van, mert itt javítják a csatornát, és szintén csatornajavítás miatt zárták le a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásó Lúd utca és a Kannalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt, és tart a felújítás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ezért itt időszakosan kell útszűkületre számítani. És dolgoznak a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt, itt a csatornát javítják, úgyhogy útszűkület fogadja az autósokat. Hogyha önöknek is van híre az utakról, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánságműsor Julcsi üzenetével. Sziasztok, Tominak üzenem, a nagyon jó volt a hétvége, jó utat neki hazafelé, és küldöm neki a Gossip Moving the Right Direction című számát. Oké, Julcsi, már is érkezik a dal, de előtte Réka kedvéért szól Justin Timberlake-től a Selfish.

George Michael dala szólt a szabadságról, ez volt a Freedom itt a Sláger FM-en, és ugye szabad még ez a napunk, holnap azonban már munkanap, úgyhogy lassan mindenki kezd ráhangolódni a hét kihívásaira. Viszont jó ír, hogy rövid lesz a hetünk, csupán 4 munkanap, és aztán megint átadhatjuk majd magunkat a pihenésnek. Viszont a ma estét délután még mindenképpen dobjuk fel a kedvenc dalainkkal, tart a kívánságműsor 0630 30 30 95 8. Viszont mielőtt rátérnénk az üzenetekre, ruccanjunk át Szentendrére, ahol nemrég nyílt egy szabadtéri kiállítás, amely természetesen ingyenesen megtekinthető, és a 100 éves szentendrei művésztelepet mutatja be. Életképek a festők városának múltjából, 100 éves a szentendrei régi művésztelep. Ezt a címet viseli ez a nagyszabású szabadtéri tárlat, amely archív fotókon keresztül mutatja be a régi művésztelepet. A kiállítás a szentendrei Szamárhegyen csodálható meg. Jó szívvel ajánlom, mint ahogy magunkat is. A dalainkról most önök döntenek, 0630 30 30 95 8 a számunk, és repülünk is tovább Csilla kérésével, aki Michael Jacksontól a Black or White című dalt szeretné meghallgatni, én pedig már is leforgatom. Edith pedig azt írja, szia Kata, az M3-ason tartunk éppen Budapest felé a családdal, a hosszú hétvégét Nyíregyházán töltöttük, de már vételkörzeten belül vagyunk, és szeretnénk földobni a hangulatot a kocsiban Ray Parker Jr. Ghostbusters című számával. Hát akkor jó utat kívánok nektek hazafelé, már is érkezik a dal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Bombondala szólt, a Radics Gigivel közösen készített Rabod vagyok, és ugye a csapat éppen nemrég ünnepelte a 30. születésnapját, mint ahogy Radics Gigi is idén lesz pont 30 éves, Isten éltesse őket. Hogyha önök is szeretnének születésnapost vagy névnapost köszönteni, állunk szíves szolgálatukra, hiszen ez a kívánságműsor pünköst hétfőjén is. És már is mondom, hogy mivel megyünk tovább, Laci üzenetével. Szia Kata, a feleségemnek, Tündinek egy Pink számot játszatok le, léci. Remélem jó lesz a Trustful, mert én ezt választottam, és azonnal érkezik. Réte pedig azt írja, hello Kata, nekem kicsit uncsi volt a nap, mert már ma dolgoztam, és így a nap végén megjutalmaznám magam Taylor Swift The Fate of Ophelia című számával. Fú, de jó dalválasztás ez is, már is forog. Hey guys, it's Taylor.
1: Sláger FM. Mind

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ugye még fönt van a nap, de már csökken a hőmérséklet, csak 28 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, azért ez sem csekély. Holnap is még hőség vár ránk, és holnap után is. Holnap reggel 17-19 fokkal indul a napunk, délutára pedig 31-32 fokot ígérnek a meteorológusok. Zavartalan napsütést élvezhetünk, viszont 11 és délután 2-3 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy fokozottan védjék a bőrüket, és ne feledjék, hogy ilyenkor sokkal több folyadékra van szüksége a szervezetünknek, úgyhogy igyanak megfelelő mennyiségű vizet, és még kánikula lesz szerdán is, 32-33 fokot ígérnek arra a napra a szakemberek, viszont jön a fordulat, hiszen szerdán elér bennünket egy hidegfront, amit követően csütörtökön már csak 25-26 fokra számíthatunk napközben. Szétnézünk az utakon, az M7-es autópályán erős a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok. A székesfehérvári szakasztól, ahonnan már 3 sávon lehet haladni, már jobb tempót foghatunk. Az M3-as autópályán is sokan hajtanak Budapest felé, főként 60 és Bak között tapasztalható torlódás. A 7-es számú főúton pedig Szabadbattyán és Székesfehérvár között egy személyautó és egy motoros ütközött össze korábban, a 78-as kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban remekül lehet haladni autóval mindenfelé, viszont azt ne feledjük, hogy a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ott továbbra is csak a gyalogos és kerékpáros forgalom haladhat, és lezárták a Hősök terét is az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, itt a vízvezetéket javítják, a 18. kerület pedig a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt javítják a csatornát, ezért itt útszűkület van. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Whitney Houston-dal szólt. Ez volt az I'm Every Woman, és ez továbbra is a kívánság műsor. Végre itt a jó idő, és beindulhatnak a szabadtéri programok is. Indul a Margit Szigeti Színház nyári évada is. Ez pedig azt jelenti, hogy mint ahogy 20 éve minden nyáron, idén is ingyenes gyermekelőadások várnak ránk itt szombatonként és vasárnaponként a szabadtéri színpad mellett és a Szent Margit Kolostor romjainál. Minden hétvégén van itt attrakció, sőt, még ma is volt itt egy előadás, de természetesen a gyermeknapi hétvégén is érdemes lesz majd ide ellátogatni. Szombaton a Kámfor Báb Színház Kacor király és a kalóz című népmesés interaktív bábjátékát nézhetik meg a gyerekek. Vasárnap pedig a Majorka Színház érkezik a Gyermekek hídja című báb előadással. Szóval most szombaton és vasárnap is irány a Margit sziget. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Hello, Kata, Peti vagyok, és egy Well Hello számot szeretnék kérni. Na, akkor már is keresünk egy jó kis Well Hello dalt. Előtte pedig itt van Moncsi üzenete. Sziasztok kedvesemnek, Gábornak és két lányunknak, Szandinak és Petrának, a Dadder Alive You Spin Around című dalát küldöm. Oké, Móni, ezzel a dallal megyünk tovább.

A Well Hello-tól szólt a város szemei itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, és még a következő órában is szeretném az önök kérései teljesíteni 0630303095, de még ebben az órában is teljesül egy kívánság, mégpedig Zsókáé. Sziasztok, Anikónak küldöm Dua Lipa valamelyik dalát, és üzenem, hétvégén nem ússza meg a biciklitúrát, nincs kifogás. Na hát, remélem Anikó vette az adást, készítse elő a bicikliét jövő hétvégére, mert indul a tekerés, nálunk pedig még a hírek előtt indul Dua Lipa dala, Training Season.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Káosz a vasúton, borul a menetrend a Dunántúlon a kelenföldi mozdonytűz miatt. Augusztusban kifizetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást, több mint 280 milliárd forintnyi közlekedésfejlesztési kiadás maradt ki az idei költségvetésből. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Korábban kigyulladt egy mozdony a kelenföldi pályaudvaron, ezért az összes dunántúli vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani. A kelenföldet érintő győri, székesfehérvári és pécsi Puszta-Szabolcsi vonalakon a fennakadás ideje alatt a feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők. A déli pályaudvar és kelenföld között 15 percenként inga vonatok közlekednek, de a BKK járataival is utazhatnak. Csak a nemzetközi vonatok érintik kelenföldet, az Intercity Székesfehérváron, Tatabányán és város állomásokon fordulnak vissza, míg a személyvonatok Értfelsőtárnok és Biatorbágy állomásokig közlekednek és onnan fordulnak vissza. Kelenföld és az említett állomások között pótlóbuszokkal lehet utazni, de a vasútvonalakkal párhuzamos autóbuszjáratok is ingyenesen igénybe vehetők. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről a mavinform.hu weboldalon. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A program mintegy 700 ezer nehéz körülmények között élő családnak nyújt segítséget, hogy a gyermekek méltó és biztonságos körülmények között kezdhessék meg a tanévet. A kormánypárt programjában az is szerepel, hogy bevezetik a nyugdíjas szép kártyát. Ez évi 200 ezer forint támogatást jelent, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 ezer forintnál. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Egy átlagos budapesti használt téglalakás árából már könnyű szerkezetes családi ház is építhető a külső-pesti kerületekben vagy az agglomerációban. A Dunahouse közlése szerint 2026 első negyedévében a fővárosi használt téglalakások átlagára 76 millió forint volt. Ez nagyjából megegyezik egy 90-110 négyzetméteres korszerű, könnyű szerkezetes családi ház teljes költségével telekkel együtt. Az elemzés szerint Budapesten a használt téglalakások átlagos négyzetméterára 1 millió 370 ezer forint volt az év első két hónapjában. Egy 100 négyzetméteres kulcsra kész hőszivattyús könnyű szerkezetes ház felépítése 45-60 millió forintba kerülhet, ez az agglomerációban 20-25 millió forintos telekárral lehet számolni. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszakára két főre 250-300 ezer forint körül alakulhat, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket, és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell számítani.
2: Köszönjük szépen a híreket. Időjárás jelentése, megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor az észak-keleti ország részben már gomoly felhők is képződhetnek, és ott egy-egy futózápor zivatar frissítheti a levegőt, itt nálunk esély sincs az esőre. Holnap a délutáni órákban 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és tovább fokozódik a helyzet szerdán, akkor 32-33 fok lehet, sőt, az ország bizonyos tájegységein akár 34-35 fokig is felkúszhat a hőmérőben a higanyszál, viszont jön a változás, elér bennünket egy hidegfront, és normalizálódik az időjárásunk. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. A 10-es számú főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek itt, ezt követel nagyobb figyelmet, Pilis-Jászfalu határában pedig a 30-as kilométernél a vízhálózatot rekonstruálják, forgalomkorlátozásra kell készülni. És dolgoznak a 11-es számú főúton is Szentendrénél, a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell készülni, ami a forgalmasabb időszakokban akár torlódást is eredményezhet. Budapesten pedig a második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkület van, itt javítják a vízvezetéket, és tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé, és a Bérkocsis utcában, az Auróra utca és a Fecske utca között is útszűkület van, mert itt is a csatornát javítják. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, én Kiskata vagyok. Lilla azt írja, hogy Zséd a Fekete Rúzs című dalát szeretné küldeni Ricsinek, hát akkor legyen már is szól a dal. És Gabi is írt nekünk, ő Alle Farben Bad Ideas című dalát választotta, úgyhogy ezzel rajtul az óránk.

A Genesis dala szólt, ez volt az Invisible Touch itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt vagy estét kívánok önöknek így pünköst hétfőn. Remélem jól telt mindenki számára a pihenőnap. Dobjuk fel a napot egy-egy kedvenccel. Tart a kívánságműsor még ebben az órában. 0630303095-8 is már egy kicsit készülünk a jövőre, hiszen június 10-én ismét megünnepeljük a Szecesszió világnapját, és ahogy az elmúlt években úgy, idén is egy egész héten át ünnepelhetjük a Szecessziót. Június 6-ától egészen 14-ig vehetünk részt városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, sőt, akár szakmai beszélgetéseken is. Az összes program ingyenes, és hát nem csak Budapesten, de Szegeden és Pécsett is több programmal várják az érdeklődőket, amelyre már lehet regisztrálni, és érdemes is sietni a regisztrációval, mert ilyenkor ritkán látogatható épületekbe is bejuthatunk. A budapesti programok közül talán az egyik legizgalmasabb a Városligeti fasor épületeit és történeteit mutatja majd be, de a Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük majd egy-egy séta során, úgyhogy ha rám hallgatnak, már most regisztrálnak erre a jövő hétvégén kezdődő programsorozatra. Itt a Sláger FM-en pedig lehet regisztrálni a Kívánság műsorba. Zsolti írja, hogy Trixie-nek küldi Teddy Swims the Door című dalát, én pedig nagy örömmel forgatom ezt a számot, és a Robi kérését is örömmel teljesítem, ő Freddie Mercury Living on My Own című dalát küldi a legjobb barátjának, Tibinek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Teddy Swims énekelt nekünk, ez volt Door című dala, és hát az internetnél nagyon meg tudja viccelni az embert. Ahogy rákerestem Teddy Swimsre, hogy mi újság vele mostanában, legfelül az első találat az volt, hogy Teddy Swims koncertek a közeledben. Na mondom, ezt azonnal megnézem, hol van Budapest közelében Teddy Swims koncert. Hát igazából sehol, soron következő koncertje majd Connecticutban lesz, utána Pittsburghben is fellép majd jövő héten, budapesti koncert nincs a nyári turnéjában, pedig de jó lenne vele találkozni. No de nem kesergünk, inkább folytatjuk a kívánság műsort. Kedves Kata, szeretném kérni a kívánság műsorban Szombr dalát a lányomnak, Biankának, aki lelkiismeretesen végigtanulta a hosszú hétvégét. Nagyon büszke vagyok rá. Andi írta ezt az üzenetet. Biztos vagyok benne, hogy ennek az áldozatnak meg lesz a haszna. Azonnal érkezik Szombrtól az Andrest, előtte azonban még Hajni kérése teljesül. Szia, le tudnád játszani a Csak veled című számot Bencének küldöm. Jön hát Kálai Szanders András dala.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Hát van még hova fokozódnia a hőségnek, amely szerdán tetőzik majd, aztán jön egy hidegfront, ami csütörtökre valamelyest lehűti a levegőt, úgyhogy visszatérünk a kellemes tavaszi időhöz. Addig azonban el kell viselnünk a kánikulát. Holnap már korra reggel 17-19 fok lesz, odakint délutánra pedig 31-32 fokot ígérnek. Szerdán pedig 20-21 fokkal indul a napunk, és a délutáni órákban 32-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön viszont már csak 25-26 fokra számíthatunk, köszönhetően a szerdán érkező hidegfrontnak, úgyhogy kitartás! Szétnézünk az utakon, ugye hosszú hétvége után nagyon sokan térnek vissza például a Balatonról, úgyhogy ha az M7-esen Budapest felé hajtanak, akkor számítsanak valamivel hosszabb menetidőre, és szintén erős a forgalom az M3-ason is Budapest felé, főként 60 és Bak között telítettek a sávok. A fővárosban tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra kell készülni, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, és lezárták a József Attila, a Tavasz, a Nyár és a Lőrinc utcát, valamint a Mádi Lajos utcát is az István útnál, és időszakos korlátozás is előfordulhat a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Budafokon pedig a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os számú főúton az M6-os autópályánál, továbbra is irányonként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani ért felé. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Slágerek, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Duran Brands és az I'll Be There For You, és már is kirándulunk egyet, mielőtt folytatnánk az üzenetekkel a kívánságműsort. Ugye egy-egy kirándulás remek családi program lehet, viszont pici babával nem nagyon indulunk neki az erdőnek, vagy egy-egy túrának, pedig biztosan ők is nagyon élveznék a kirándulást. Na hát most egy különleges, asszisztált sétát tartanak babáknak és mamáknak a természet ölelésében május 29-én, vagyis pénteken Pilis Szent Ivánnál. A programot dr. Benedek Veronika ökológus és pedagógus vezeti majd. Ez a program rendhagyó módon a megszületés előtt álló babáknak és a totyogósoknak szól, no meg hát természetesen az anyukáiknak. Menet közben pedig megtanulhatjuk, hogy hogyan kapcsolódhatunk a legkisebbekkel a természethez. Nagyon nagy kaland lesz, és nem lesz megterhelő a kirándulás, hiszen mindössze 1 kilométert fogunk majd túrázni. A találkozó péntek délelőtt 10 órakor lesz majd Pilisszent Ivánon, a Bányász utca Adiköz sarkán. A szervezők pedig csupán egyetlen dolgot kérnek, mindenképpen jelentkezzenek előzetesen, hiszen maximum 10 fő vehet részt ezen a kiránduláson, és a babákat ne babakocsiban, hanem hordozóban hozzák el magukkal az anyukák. Na hát lesz itt tavaszi zsongás, nagyon-nagyon klassz lesz ez a kis kirándulás. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább. A kívánság műsorban, ha lehet, egy dalt küldenék a barátaimnak, Szabinak és Csabának, mert ők mindig feldobják a kedvem, Geszti Pétertől a legújabbat. Ezt Norbi írta nekünk, mindenki legyen rohadt gazdag, a dal címe is azonnal érkezik, és kedves Kata, jól esne meghallgatni a Moonlight Shadow című Mike Oldfield dalt, ezt pedig Orsi írta nekünk, úgyhogy az ő kívánságába megyünk tovább.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Gracie Abrams dala szólt, ez volt a That's a True, és ezzel a dallal lassan búcsúzik a kívánság műsor, mert csak egy kérést tudok teljesíteni, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni, és én sem búcsúzom még önöktől, egészen 10-ig együtt rádiózhatunk, amíg Esmiller András meg nem érkezik, akkor kezdődik majd a slágerkult, de most nézzük, hogy melyik lesz a kívánság műsor utolsó dala. Sziasztok, papusnak kívánok boldog születésnapot egy Follow the Flow számmal, Eszti és a család aláírással jött ez az üzenet. Hát papusnak nagyon boldog szülinapot kívánok én is, jön a szélcsend.
1: A legnagyobb magyar slág.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré, hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el.
12: Sláger FM.
13: Sláger FM.
14: Sláger FM.
15: Köszönjük!
16: A reklám után

0: Erős nyárra számít a rendőrség a Magyar tengernél. Kezdetét vette a Balaton és strand szezon, drágultak a jegyek. Megkezdődött samu beszoktatása a Veszprémi állatkertben. Molnár Róbert vagyok. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balaton Lellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-e és szeptember 15-e között működő BKKB soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismerik sem az ország, sem a vármegye határait. A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strand szezon. A tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23-a és 25-e között előszezoni jelleggel belépő díj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8-12%-os jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A balatonfüredi kisfaludi strand pünköstkor reggel 9 és este 6 között, míg az Eszterházi strand 9 és 18 óra között üzemel. A felnőtt belépő jegyek 2200, illetve 2700 forintba kerülnek, írja a balatonfüred.hu. Balatonalmádiban a Budatava, a Káptalanfüredi és a Veselényi strand egységesen 2400-ról 2600 forintra emelte az árait, ami 8%-os növekedést jelent. Idén is csatlakozik Veszprém vármegye a nagy népszerűségnek örvendő nyitott szertárkapuk országos programhoz, amelyet gyereknap alkalmából rendeznek meg. Május utolsó vasárnapján a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok egyaránt megnyitják kapuikat a családok előtt. Így a gyerekek és felnőttek egy napra bepillanthatnak a tűzoltók mindennapi életébe. A rendezvény évek óta az egyik legkedveltebb gyermeknapi program országszerte, hiszen különleges élményt kínál azoknak, akik szeretnék közelebbről is megismerni a tűzoltói hivatást. A látogatók nem csak a laktanyákat járhatják be, hanem megtekinthetik a speciális tűzoltóautókat, felszereléseket és eszközöket is, sőt, bizonyos felszereléseket is kipróbálhatnak. Jelentős forgalmi fennakadások és menetrendi változások alakultak ki vasárnap délelőtt a dél-balatoni vasútvonalon. Miután a Budapestről Keszthelyre tartó Balaton Intercity vonat Balatonszemesen elütött egy embert, közölte a MÁV Inform. A gázolás miatti hatósági helyszínelés idejére Szántód és Balatonboglár között korlátozták a vonatok közlekedését. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonalon utazóknak vasárnap napközben hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint egyes járatok kimaradására vagy rövidebb útvonalon való közlekedésre kellett számítaniuk. Veszprémben megkezdődött a fiatal hím összeszoktatása a többi elefánttal. Új korszak kezdődött a veszprémi állatkert életében, miután sikeresen megérkezett az intézmény legújabb lakója, Samu. Az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött át a Királynék városába, ahol a következő időszakban minden szempontból új környezethez, új gondozókhoz és leendő társaihoz kell hozzászoknia, írja a veol.hu. Samu átköltöztetését több hónapos alap szakmai előkészítés és szervező munka alapozta meg. A fiatal állat egy kifejezetten erre a célra kialakított biztonságos szállító konténerben tette meg az utat, miközben tapasztalt szakemberek és állatorvosok folyamatosan felügyelték az állapotát.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Olái Bolyadala szólt, ez volt a Baby Hint a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és most, hogy itt a jó idő, lassan elkezdi az ember már tényleg tervezni, hogy hova menjen nyáron nyaralni, még nem késő, le lehet foglalni akár valami jó kis tengerparti pihenést. És ha már tengerpart, hát az egyik igen népszerű utazási iroda közzétette, hogy adataik szerint mely tengerparti úti célokat vesztük célba mi magyarok legszívesebben. A lista összeállítás az értékelés során olyan tényezőket vizsgáltak, amelyek meghatározó szerepet játszanak a gyermekekkel utazó családok nyaralási döntésében. A fő szempontok között szerepeltek a gyermekek számára elérhető szabadidős programok és aktivitások, a családbarát szálláshelyek kínálata, a kedvező időjárási adottságok, valamint a zöld területek és pihenésre alkalmas környezet elérhetősége. Ezek alapján, a kritériumok alapján pedig a prímet Lisszabon, Nápoly és Porto vitte. De a legjobb 10-be belefért még Catania, Barcelona és Rodosz, valamint a ciprusi Páfosz és Limassol és a népszerű törökországi üdülőrégiók is. Egyébként bevallom őszintén, engem egy kicsit meglepett ez a lista, mert lett volna egy erős fogadásom arra, hogy Horvátország végez a lista élén, de ezek szerint nem. Na hát, jó tervezgetést és álmodozást kívánok önöknek is a tengerparti nyaralásról, most pedig Ágnes Vanilla dalával megyünk tovább. Jön a most

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, és keringőzni kezd el minden Szent János bogár, és ő úgy lép, mint senki más. Becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen, olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát,

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne egy kicsit készülünk a holnapra, ugye holnap már munkanap lesz, és nem maradhatunk a négy fal között élvezni a légkondi hűvösét, hanem ki kell merészkednünk. Aki kimerészkedik, az mindenképpen kenje be a szabadon maradó testfelületeit, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás, és holnap is, sőt még holnap után is nagyon meleg időben lesz részünk, ugye itt az első hőhullám, ami egész Európát fölforrósította az elmúlt napokban, holnap 31-32 fok, szerdán pedig 32-33 fok várható. Itt a fővárosban eső nem jön, és felhő is alig-alig lesz fölöttünk az égen, úgyhogy napszemüveg nélkül és egy palack víz nélkül senki ne induljon el otthonról. A változást időjárásunkban egyébként a szerdán érkező hidegfront hozza, de azután sem lesz hideg, csupán májusivá válik az időjárásunk, ami így május végén azt hiszem teljesen rendben van. Itt a Sláger FM-ben pedig a jövőbenézés után visszapillantunk, érkezik Molnár Tamás és Majka közöse, a visszapillantó.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, az Azok a fiúk dala szólt, ez volt az Angyalok a földre vágynak. És hogy a gyerekek mire vágynak? Hát erre kell rájönnünk ezen a héten, mert vasárnap gyereknap, úgyhogy itt az idő, hogy keressünk valami szuper kis gyereknapi programot az apróságoknak. És hát igyekszem én is segíteni önöknek a programkeresésben, például a tűzoltó laktanyákat érdemes lesz meglátogatni május 31-én, hiszen gyereknap alkalmából ismét megnyílnak országszerte a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt, ahogy a korábbi években úgy idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum is várja azokat a családokat, akik szívesen megismerkednének a tűzoltó laktanyák életével. A nap folyamán még próbariasztásokat is tartanak majd, így azt is láthatják az érdeklődők, hogy mi történik, amikor riasztást kapnak a tűzoltók. Vasárnap a tűzoltó laktanyák ingyenesen, mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatók délelőtt 10 és délután 4 óra között. Idén a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma szintén tárt kapukkal vár bennünket, egy-egy ilyen látogatás után pedig szerintem a gyerekekben simán felébred majd az a régi vágy, ami a mi gyerekkorunkban még annyira természetes volt, hogy ők bizony, ha nagyok lesznek, tűzoltók lesznek. Nincs is izgalmasabb és hűségesebb foglalkozás ennél. No de itt a Sláger FM-en repülünk tovább már is a Magna Cum Laude dalával. Szól a szén ezt újra.
1: Minden

A United-tól szólt a Hófehér Jaguár itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk, azonban még a hírek előtt van egy picike időnk, úgyhogy meghallgatjuk Pápai Jocé dalát, jön az Én apám.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak éjszaka állhat helyre a vasúti menetrend, korábban kigyulladt egy mozdony a kelenföldi pályaudvaron, ezért hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani. A kelenföldet érintő győri, székesfehérvári és pécsi pusztaszabolcsi vonalakon a fennakadás ideje alatt a feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők, de a BKK járataival is utazhatnak. Csak a nemzetközi vonatok érintik kelenföldet, az Intercity Székesfehérváron, Tatabányán és Háros állomásokon fordulnak vissza, míg a személyvonatok Értfelsőtárnok és Biator Orbágy állomásig közlekednek és onnan fordulnak. Kelenföldről ezekre az állomásokra pótlóbuszok indulnak, de a BKK járataira is érvényesek a vonatjegyek. A jelenlegi információk szerint az elhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása éjszakáig tarthat. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről a mavinfon.hu oldalon. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. Meg. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövid távú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kettől a fővárosi Budafoki úton. A változást a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priál Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét. Koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar több olyan zenei programot is kidolgozott már, amivel érdekessé, otthonossá és szerethetővé teszi a klasszikus zenét a gyerekek számára.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rutka Robert és Jamie Winchester dala forgott, ez volt az It's Your Life, és ugyan ma reggel nem jelentkezett a Sláger reggel Pornán Petrával és Somogyi Zolival, de holnap reggel már ismét ők ébresztenek bennünket, pénteken pedig többek között arról is beszélgettek, hogy vajon ciki-e vagy sem, hogyha az ember felnőtt létére plüssállattal alszik, mert hogy mint kiderült, több pszichológus és alvás szakértő azt állítja, hogy felnőttként sincs ebben semmi furcsa, sőt, kimondottan jót tehet nekünk felnőtteknek is, hogyha egy kis plüssállatot ölelünk magunkhoz, amikor nyugodni térünk. Ez ugyanis egyrészt segít az elalvásban, segít enyhíteni az éjszakai magány érzését, de ott a nosztalgia ereje is, ami ugyancsak segít leküzdeni a bennünk munkálkodó bizonytalanságot, ami csak extra stressz forrás. No de idézzük vissza, mit is mondtak erről hallgatóink.
1: Kérdeztük, hogy ciki-e felnőttként plüssállattal aludni. Te Andis írja, én egy hal formájú párnával alszom, és hogy nézem a Sláger FM Facebook oldalán keresztül a profilját, ő egy ilyen pecás fickó.
0: Ah, oké.
1: Okay. De nem 20-30 éves már, hanem szerintem így fölötte. De ő hal formájú párnát öleget.
0: Mert valószínűleg megnyugtatja, vagy elképzeli, hogy simogatja, hogy őt fogja kifogni majd.
1: Ja, más odafogás. Igen. És ha már férfiak, név nélkül jött, 42 éves pasi vagyok, két gyerekkel. A feleségem szerint tök normális. De van egy játékmackó, amit még 6 évesen kaptam. Nem alszom vele, de ott ül az ágyon, és ha épp mégsem, akkor valami fura.
0: Édesem!
1: Jó.
0: Amikor te nem voltál itt, képzeld el, akkor Járai Máté, amikor a műsorvezető társam volt, elmesélte egy alkalommal, nem is tudom, hogy került szóba, mert nem a plüssök voltak a témáink, de hogy a lényeg, hogy neki van egy olyan oroszlánja, amivel 46 éve együtt alszik. Képzeld el. 46 éves az oroszlán. Uh-huh. És hogyha így nem tudja magával vinni, akkor ott nagyon nagy gondok vannak. Igen, ha nincs ott vele.
1: Csak a gondok van. Jó.
0: Nem, szerintem ez jó, megnyugtató. Tök jó, cuki.
1: Nóri üzenete, az első randin eldugtam, de van egy plüss pingvinem.
0: Aztán később
1: a párom találkozott vele, ma már ő alszik vele.
0: Mármint a plüss pingvinnel.
1: Gondolom, igen. Figyelj, múltkor a legjobb színbarámmal bementünk a svéd bútoráruházba az Örsön, és mondja, hogy fontos dolga van. Oké.
0: Okay. Plüssöket ölelgetett.
1: Elmentünk, nincs gyerekük, elmentünk a játék részlegre, és elkezdett plüssök között.
0: Tessék. Között,
1: mondom, mi történik? De nem, mert ő mondta, hogy a barátnőjének
0: jó,
1: van.
0: Jó, persze, én nem, is ezt mondanám.
1: Tényleg, mondta, hogy... Várj, és mit kellett? Milyen? Azt hiszem zápát, vagy valami lehetetlen dolgot keresgéltünk plüssből. Figyelj, álltunk, és amikor tudod, áll egymás mellett két pasi, és turkál a plüss.
0: A plüssök között.
1: Által kicsit kezdtem már így feszengeni, hogy jó, tudom, hogy nagyon elfogadó világban élünk, de hogy most már kicsit ilyen kínos, hogy figyelj, kiválasztanád végre, aztán mennénk, hogy...
0: Szerintem cukik lehettetek, és a csajok biztos nagyon szeretik. Mint amikor kiskutyát sétáltat egy férfi. Van egy rekordelünk, Kriszti, aki egy egyméteres plüsssel alszik. Szia, jó reggelt!
1: Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Ó, már méterben mérjük. Okay.
0: Kriszti, kérem, ez pontosan ki is ez a plüss, aki egyméteres?
2: Vincének hívják.
1: Vince, neve is van. Vince.
0: És ő micsoda?
1: Igen.
2: Hát jegesmedve, egy szép nagy jegesmedve.
0: Ó, cukik.
2: Ölelhető.
0: Mióta van meg neked Vince?
2: 2019 óta.
0: Uh-huh. És szoktál hozzá beszélni is?
2: Ő az egyetlen egyébként, hanem van még jó néhány. Imádom a jegesmedvéket.
0: Jó, hogy több jegesmed van.
2: Igen.
0: Figyelj, és akkor hogy képzeljük el a te esti rutinodat? Meséld el nekünk, Léci.
1: Mit szeretnél tudni?
0: Hát, hogy befekszik közéjük, megsimogatja őket, jó éjszakát kíván. Mert én beszélgettem velük, amikor kislánykoromban tele volt az ágyam plüssökkel, csak ezért kérdezem, hogy ez felnőtt korban
2: jó,
0: is
2: megmarad. Jó, hát igen, a gyermeki oldalom az ilyenkor kijön belőlem, megölelgetem.
0: Szuki vagy!
2: És
0: biztonságérzetet ad?
2: Nekem igen, meg hogy ha nem tudok aludni, és úgy alszom el, hogy átölelem, akkor valahogy hamarabb sikerül.
0: Aha, igen, figyelj, a kutatások is ezt mutatják, hogy a felnőtteknek is biztonságérzet, ez ebben semmi ciki nincs, ez tök aranyos.
2: És egyébként, hogy még a Zolira rákössek a svéd áruházra, egyszer így, ugyanígy az is 19-es sztori, csak azt tavaszi, hogy elmentem vásárolni, és lefotoztam a páromnak a cápákat, ugye blahajt, és elküldtem neki képen, és mondta, hogy hozz egyet. Úgyhogy neki meg cápája van.
0: Na hát ennyi, látod? Ti is cápákat néztetek, Zoli. Krisztikém, nagyon köszi!
1: Kösz!
2: Köszönöm én is!
1: Anikóval Budapestről.
0: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Te milyen plüssöket gondozol, mert hogy többes számban írtál róluk, és hogy elég fura helyen tartod őket?
2: Hát az ágy végében a lábamnál vannak, és például van egy ilyen nyuszi, ami eperré lehet átalakítani, egy eperecskévé.
0: Eperré? A nyulat?
1: Ez a kifordítom, befordítom?
0: Tényleg?
2: Igen, hogy kifordítom, befordítom, és akkor a fülét így össze lehet cipzározni, és akkor egy eper lesz belőle.
0: Nekem miért nem volt ilyen plüssöm?
2: Hát én is most szereztem be, nem
3: ez
2: olyan
3: mekkora
2: régen.
3: Ötlet, hogy kifordított, befordított. Mutassátok meg, hogy néz ki, mert el tudom képzelni.
1: Mutatom neked mindjárt ilyet. Képzeld el, hogy a Pécset a keresztlányaimnak, a postás Pet volt a nagy kedvence.
3: Igen.
1: Mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt. És van egy kedves angol család, akikkel jobban vannak, meg én is ismerem őket, voltunk is ott, és ők küldtek egy olyan postás Petet, amit ha kifordított postás Pet, de ha befordított, akkor macska, a saját macskája lesz belőle. Tehát, hogy ilyen ide-oda. Van egy cipzár, és fordítasz, hogy macska lesz a postás Pet, oda-vissza. Figyelj, én játszottam vele a legtöbbet, amikor Pécsett volt, hogy...
3: Te játszottál vele a legtöbbet, tehát tulajdonképpen a cápát neked néztétek annó.
1: De, hogy néztünk.
3: Az Ikea-ban. Okay.
1: Nekem otthon van plüssöm, 3 vagy 4, amit nem volt szívem kidobni, mert hogy gyerekkorban, de hogy a gardrób szekrényben,
3: nem
1: tudod, a pulóverek mögött.
3: Soha.
1: Régen sem beszéltem. Végén kiderül, hogy én vagyok a nem normális, tudom, de hogy... De
3: igen.
1: Nem. De mondtam neked, hogy majd a Flat Eric-et valamelyik nap behozom.
3: Jó.
1: Aki ugye a Lévis reklámban volt a sárga figura, meg a Mr. Oizet.
3: Az nagyon jó volt ez a dal.
1: Igen, meg egyébként kis tehenem is van, ami most itt a napokban eszembe jutott, hogy nekem van kis tehenem.
3: És egyébként, csak hogy tudjátok, Anikó, te is, Zoli, meg mindenki, azt kell, hogy mondjam, hogy a hallgatóink nagy része, tehát mondjuk a 90%-uk úgy szavazott, hogy szerinte felnőttként teljesen normális, hogy a plüsssel alszik valaki. Úgyhogy meg vagyok nyugodva, hogy azért így, hogy ilyen sokan vagyunk, akik mondjuk szeretjük a plüssöket, nem gondoljuk a másikról, hogy ő emiatt bolond lenne.
1: Tőlem mindenki azzal alszik, aki van. Igen, most azonban, ha valaki az autójával alszik.
3: Jó, azért az fura lenne.
1: Figyelj, amikor volt a Taxi című film, arra emlékeztek? Persze. Akkor onnantól fogva én nagyon vágytam arra, hogy egyszer szeretnék egy olyan loftlakást, aminek a szélére így be lehet állni az autóval.
3: Olyat én is szeretnék. De vannak olyanok, akik garázst emelnek maguknak, és akkor föl tudják tenni az autójukat.
1: Összehegedülték.
3: Ja.
1: Köszi szépen, Anikó, szia!
2: Én köszönöm, sziasztok!
0: Holnap reggel már ismét Pordán Petrával és Somogyi Zolival indíthatják a napot, keljenek hát korán 6 órakor, most pedig, hogyha nyugovóra térnek, akkor egy plüss mackót, plüss kutyust vagy plüss macskát mindenképpen öleljenek magukhoz, és akár a pihenés mellé is hallgassák a Sláger FM-et. Jön már is Gáspár Laci dala, az és mégis forog a föld.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Solwave dala szólt. Ez volt a Kalandor, és ha már kalandor, akkor egy ritka kalandot szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, amiért érdemes lejárni az úszodába és gyakorolni az úszást, mert hogy augusztus utolsó szombatján egy fantasztikus és fergeteges nyárzáró sportünnepet rendeznek itt Budapesten, benne pedig lesz egy olyan program, amire már évek óta nem volt példa. Augusztus 29-én ugyanis ismét átúszhatjuk a Dunát. No, nem mindenki, ezer szerencsés. A Műegyetem rapparton és környékén sportfesztivált rendeznek majd, és már reggel 8 órakor elindul a félmaraton, ami akár egyéniben, akár váltóban teljesíthető, utána pedig jön majd a Duna átúszás. A Szabadsághíd térségében alakítanak majd ki egy úszó folyosót, ezen a folyosón lehet majd a Duna egyik oldaláról a másikra átúszni. Mentőcsónakok és szakemberek felügyelik majd az eseményt, amelynek idején egyébként a kijelölt szakaszon teljes hajózár lesz. Érdemes sietni a nevezéssel, mert ez az ezer hely nagyon hamar vetelik. Egyébként aztán a Duna átúszás után is folytatódik majd a sportfesztivál, hiszen lesz még streetball bajnokság, sportbemutatók, sötétedés után pedig esti futás fejlámpákkal, több távon majd éjszakai biciklizés. Szóval igazán sportos lesz majd a nyár vége itt a fővárosban, a Dunaparton. Addig is edzenek sokat, például tánccal. Már is Fatima érkezik, és ragyog a szívem.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Kovalszky meg a Degadala, ha mindenem. És hát azt hiszem, hogy nem árulok el túl nagy titkot, hogyha elárulom önöknek, hogy nekem mindenem Görögország. Volt már szerencsém egy pár régiót bejárni, de még nagyon sok területét föl szeretném fedezni ennek a csodálatos országnak, ami maga a testet öltött mitológia. Hogyha szeretnének önök is eljutni Görögországba, akkor most nincsen más dolguk, mint játszani velünk, hiszen a Sláger FM mobil applikációján már elindult a játékunk, ahol egy egyhetes két fő részére szóló görögországi utazást lehet zsebrevágni. Szóval, ha önök is szívesen esnének szerelembe ezzel a mediterrán országgal, és szívesen megmártóznának a tengerben, vagy sétálgatnának a hófehér házak között, gránátalmafák és narancsfák árnyékában, akkor mindenképpen játszanak velünk. Nagyon szurkolok, inspirációként pedig már is forgatom az emberek dalát, jön a 100 út.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. Meg. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakások, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kettől a fővárosi Budafoki úton. A változásra a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priál-Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányban egy-egy sáv marad használható. Ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A Ferencvárosi lőtér ügyével foglalkozik.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát

napjainkban. Ez a sláger. Minden, amit szeretünk.

0: Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkanott, elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Talikálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölt az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúron, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVP-sugárzás várható. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Vízzenevirág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál négy napján négy színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Pardongraszt, valamint Báj Alex és a Slep ad majd koncertet. Vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Országszerte és a fővárosban csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúron, a középső országrészben és a délalföldön nagyon erős UVP sugárzás várható. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Víz-Zenevirág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Pardograszt, valamint Bája Lex és a Slep ad majd koncertet. Vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Országszerte és a fővárosban csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyeslet, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 26-án, amely egy keddi napra esik, 19 órától a Városliget szívében, igen, ott a Magyar Zeneháza előadó termében jön az Évszázadok Tánca Idemény Balázs zongora művésszel, Lehetett táncolni Chopin mazurkára címmel. A zene és az általa kiválasztott természetes mozgás valószínűleg az emberi ösztönvilág egyik legősibb rituális megnyilvánulása. Nem meglepő tehát, hogy a nyugati klasszikus zene történetét átszövik a különböző táncformák, amelyek már önmagukban is kulturális identitást hordoznak. De vajon tényleg lehet táncolni Chopin mazurkáira, vagy egy Liszt Ferenc által írt halálcsárdásra? És mitől válik egy keringő elfeledetté? Demény Balázs zongoraestje korszakok megkötése nélkül állítja párba egymással a különböző táncokat, rávilágítva az évszázadokon átívelő kapcsolódási pontokra, így teremtve párbeszédet a múlt és a jelen között. A kapcsolódásban segítségünkre lesz Horváth Csaba koreográfus, aki szóban is igyekszik majd közelebb hozni a műsorban szereplő táncok világát. A Junior Prima díjas Demény Balázs 1989-ben született Kolozsváron. Zongora tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 2004-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 2009. szeptemberétől pedig a Zeneakadémián Kemenes András osztályában folytatta. Kitüntetéses diplomájának megszerzése után első helyen jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájába, ahol jelenleg is tanul, számos patinás mesterkúzus és fesztivál résztvevője volt, ahol olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Kurták György, Kocsis Zoltán, Eckhardt Gábor és Szokolai Balázs. Zenekari szólistaként pedig több mint 70 fellépés fűződik a nevéhez, ami mostantól bővülni fog, mert május 26-án kedden este 19 órától érkezik oda a Magyar Zeneházába.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormozi válság dominó hatása, a buszsávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzést nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. 7 év szünet után újra van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Az American Airlines május 22-e és október 5-e között minden nap indít gépeket Budapest és Philadelphia között. A transatlanti utat a kényelmes, több mint 230 férőhelyes Boeing Dreamlinerek teljesítik. Az új napi járat az üzletembereknek és turistáknak is hatalmas könnyebbség, ráadásul Philadelphián keresztül több mint 100 további észak-amerikai és karibi úti cél válik egyetlen átszállással elérhetővé a magyar utasok számára. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is, három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. Burkolatjavítást végeznek kedtől a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréktek kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerbantal és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz pedig terelt útvonalon jár. Megújul a Havanna utca 11-es szám alatti játszótér a 18. kerületben. Az önkormányzat közleményében azt írja, tavaly őszvégén zárták le a játszóteret, miután szülők és nagyszülők jelezték, hogy a fák gyökérzete miatt a burkolat több ponton botlás veszélyessé vált. A problémákat azóta elhárították, elkészült az új járófelület és új padokat is kihelyeztek. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra. Az önkormányzat szerint nyárra árnyékos, biztonságos és jól használható játszótér várja majd a Havanna lakótelepen élő gyerekeket.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: reklámajánló.
1: Hát kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 30-án szombaton több program is lesz gyereknap alkalmából, meg egyébként is a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében. 10.30-től délelőtt a koncertteremben rendhagyó zenei barangoló veszi kezdetét, mert hogy a Magyar Zeneháza azon a napon nevet változtat, és gyerekek háza lesz belőle. Sőt, Zenevár, ahol hát már biztosan kitalálták, a zene várja az érdeklődőket. De nem csak nevet változtat, át is alakul a ház, ugyanis családi programok nem a megszokott terekben zajlanak, hanem nagy sikerű sorozatuk a Ramazulinak megfelelő módon az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni. Sőt, aki a program két órája alatt több helyszínen is pecsétet szerez az útlevelébe, az egy apró ajándékkal is gazdagabbá válhat. Hát leginkább abban bíznak egyébként a szervezők, hogy mindenkit, aki ellátogat erre a különleges gyereknapi barangolóra, a zene örömével ajándékoznak meg. A menetrend elképesztő, mert lesz hangzuhatak Belegrai Gabival, aztán gyerekjóga Szentgyörgyi Hannával és Drórácskó Mónikával, aztán a VIP lunchban visszahangozzák a ligadást Földi Verával, a zenepedagógiai teremben jön a hangerdő Szántó Dóra Violával, a könyvtárban világjáró hangmanok Bede Fannival, a hangolja ritmusra megint Tápai Dórával majd a 220-as teremben, ahogy a csigavonalak barokzenére Kőszegi Simon Jucussal és Tavasi Ágival is lesznek, de a második emeleti folyosón Titi Támatiné Dorner Ottival, ahogy hangszerfelismerő is várja az érdeklődőket Tarferivel. Hihetetlen gazdag lesz a kínálat a gyerekeknek, akiket persze, hogy szeretnének. Egy összművészeti fesztiválon, mert nevezzük ezt így a gyerekek házában, ami ugye aznapra, ahogy mondtam, nevet vált, a zenére nevelni és abba az irányba terelni. Tehát rendhagyó zenei barangoló május 30-án szombaton 10.30-tól a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma országszerte. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV több vármegyében. Jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás, erről pénteken dönthetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az Eduline azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békés vármegyében mérték. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás, a fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina,